0: Ma este a Baselán zenekar Titkon című albumát játszom le önöknek, egy különleges, tulajdonképpen világzenei lemezt, mely Szokatlan táncházban című műsorunkban. De azért döntöttem a lemez bemutatása mellett, mert néha nem árt kitekinteni egy kicsit, hol tartanak, merre fejlődnek az eredeti népzenéből táplálkozó mai zenei irányzatok. A Baselán Titkon című albumának megszületéséről a zenekar vezetőjét, Herédi Zsombort hallják, akivel 2025 őszén a lemez megjelenése után nem sokkal készítettem egy beszélgetést.
1: A Fonó Budai Zeneházban beszélgetünk, nagyon sok szállal kötődik a Baselán a Fonóhoz. Itt volt a lemezbemutató koncert, és a 30 éves Fonó Budai Zeneház ünnepségén a közönségdíjat kapta meg, a nagyon fiatal zenekar. Volt egy Elán nevű zenekar. Hogy lett ebből Baselán?
2: Kicsit átalakult maga a zenekar is, ez a tagok szempontjából is elmondható, valamint átalakult a zenei nyelvezetünk is, de ez szerintem hallható, ha valaki meghallgatja az első lemezünket, valamint a most újonnan megjelent Titkon című lemezünket. Ez egy útkeresés volt, megmondom őszintén. Más zenekaroknál általában úgy szokott lenni, hogy mielőtt fölvesznek egy lemezt, már végigjárják ezt az utat, de nálunk ez fordítva volt. Mi először kezdtünk lemezeket csinálni, és közben alakult ki ez az út, arra is szépen emlékezünk, mi az első lemezre, meg ami azon hallható, de amit mi szeretnénk képviselni a jövőben, az a mostani lemezünk.
1: A legnagyobb hangsúlyt, ha jól sejtem, akkor a harmonika és a cimbalom, illetve a fúvós hangszerek kapták a lemezen. Miért csak ilyen keveset énekel Vrencsán Anita például?
2: Na hát ez is, ahogy elmondtam hamarabb, hogy Anita is később csatlakozott hozzánk, és utána kezdtünk el új dalokat csinálni, amit már kifejezetten az ő ének hangjára, valamint az éneket kiemelve. Az elején ez csak instrumentális zenének indult, az első lemezen ugye nincs is ének, és miután csatlakozott hozzánk Anita, utána kezdett el ez körvonalazódni, hogy mi legyen a fókuszban. Valóban a harmonika volt a legelején, utána már a többi szóló hangszer is szinte ugyanakkor a teret kapott, és most már elmondható szerintem, hogy ha bár mostanáig is van elég sok instrumentál téma, amiből nem is szeretnénk engedni, mert nagyon szeretjük azt a részét is, az összes szólista, aki nálunk van, de most már szeretnénk, hogy mégiscsak egyenrangú legyen a szólistikus hangszerek, valamint az ének.
1: Kik a zenekar tagjai, honnan jönnek? Mert hogy a zenei kép, amiről majd fogunk beszélni, nagyon változatos.
2: Köncei Bálint brácsázik, Lakatos Dávid nagybőgőzik, Babcsán Bence fúvós hangszereken játszik, Horváth Áron cimbalmozik és gitározik, Csapodi Tádé hegedül, Vrencsán Anita énekel, és én pedig harmonikázom Herédi Zsomborként.
1: Nagyon sok tagját a zenekarnak ismerhetjük más formációkból is. Ez sajnos ma általános, hogy egy zenekar állandóan változik, vagy egy muzsikus, nem is az, hogy változik egy zenekar, hanem hogy egy muzsikus nagyon sok helyen játszik. Ez előnyére válik a zenekarnak, vagy sem?
2: Nehéz megfogalmazni. Hogy is mondjam, van ez a mai világban, hogy több lábon kell állni a zenei szakmában is. Olykor nehéz, mert azért ezt kézben tartani, hogy folyamatosan tudjon működni, és meglegyen a tempója, az együtt működése az embereknek a zenekarban. Viszont annak köszönhetően, hogy ezt igazából az első perctől kezdve az összes tagról elmondhatom, akik csatlakoztak ehhez a zenekarhoz, hogy ők tiszta szívvel és lélekkel álltak ehhez, tehát hogy nem a rentábilis oldalról közelítették meg ezt a dolgot, hanem csupa szívből egy ilyen missziójuknak tekintette mindenki ezt a zenekart. És ezért tudtak talán olyan dolgok is megszületni, amire nem is számítottunk mi is az új lemezen.
1: Három láb, négy láb, hány zenei lába van, hány zenei gyökérből, hány zenei világból táplálkozik a Baselán?
2: A magyar népzenéhez most érkeztünk meg. Mert ugyebár én ezt eddig úgy definiáltam magamban, és hát azzal vigasztaltam is magamat, hogy arra meg kell érni. Legfőképp nyilván magamról tudom ezt mondani, a többiek helyében nem akarok nyilatkozni, de hogy meg kell érni a magyar népzenére, és a mostani lemezen már hallható, és nem sokára egyébként tervezzük az újabb lemezt jövőre. Ott már azt akarjuk, hogy a magyar népzene domináljon, de az erdélyi zene, az erdélyi cigányzene, erdélyi népzene, ami a fő inspirációs forrásunk.
1: És hát a Balkán, a balkán ritmusai.
2: A balkán ritmusai, igen. Hát leginkább a ritmusok, ez a legjobb kifejezés, mert onnan azért nem feltétlenül játszunk annyi mindent, csak magát, tényleg az atmoszférát hozzuk.
1: Mennyiben tekintik alapnak és megváltoztathatatlan magnak az eredeti dallamokat, az eredeti anyagot? Szerintem a feldolgozásokat vagy kompozíciókat hallva, ez csak egy kiindulási pont.
2: Pont, hogy ez meg lett fogalmazva, mi így tekintünk erre, hogy van egy kiinduláspont, és utána lépésről lépésre a szöveg, hogy ott meglegyen a dramaturgia is, a ritmusok, passzoljon a mi attitűdünkhöz, és a dallamot is. Legalábbis az én értékítéletemben így van meg, hogy azt is lehet formálni egy kicsit, ha van egy jó dallam, de hogy egy kicsit máshogy kanyarintanám a végét, vagy az egyik sornak, vagy a másik sornak. Így csináljuk, így próbálkozunk.
1: Mindegyik zenész komoly népzenei ismeretekkel jött a zenekarba?
2: Van, aki még most végzi a tanulmányait, van, akik már elvégezték, illetve akik nem tanulták ezt intézményes keretek között, ők pedig olyan környezetből táplálkoztak már egészen gyerekkoruk óta, de hát ez gyakorlatilag mindenkiről elmondható.
1: Mekkora bátorság kell ahhoz, hogy valaki az autentikus népzenéből kiindulva ilyen szabadon kezelje a zenét?
2: Nehéz kérdés. Mindig azt mondom, hogy ezt a közönség dönts el. Megpróbálunk valamit a mi ízlésünk szerint, a legnagyobb szerénységgel szerintem óvatosan nyúlunk hozzá ehhez az eszenciához, amit kaptunk mi magyarok, de ez dönts el utána szerintem a nagy közönség, hogy ez jó vagy sem, vagy milyen. Csodálatos érzés azt látni, hogy egyrészt elég bensőséges ez a közeg, sok mindenkit ismerünk, eljönnek táncosok, tudnak rá táncolni, élvezik, és rengeteg fiatal, illetve nem kell, hogy fiatal legyen, aki úgymond laikusként látogat el koncertjeinkre, ők is beállnak táncolni, és mivel talán kicsit szabadabbá tettük ezt a zenét, úgymond, hogy így bele nyúltunk, ezért ők sem éreznek egy megfelelést, akik laikusként jönnek oda, hogy ezt így kell táncolni, vagy ezt úgy kell, hanem egyszerűen jól érzik magukat, és felhőtlenül mulatnak. Mi ezt látjuk legalábbis.
0: Herédi Zsombort, a Baselán zenekar vezetőjét, harmonikást hallották, s most a Kóló és a Makedón szól a Titkon című albumról.

2025-ben a Fonó gondozásában jelent meg a fiatal muzsikusokból álló Baselán zenekar Titkon című albuma, és nem sokára megjelenik a következő lemez is. Az albumról az Esik eső nagy a sár, a falu végén van egy malom, és az Engem szeres Manele szól Táncházban című műsorunkban.

2025-ben a Fonó felfedezetje díjat elnyert Baselán zenekar Titkon című albumáról még 4 kompozíció van hátra. A lendületes, manapság oly népszerű zenei világot képviselő muzsikusokkal azt hiszem ezen a nyáron is sok helyen találkozhatnak, akik koncertjeiken remek hangulatot tudnak teremteni. De visszatérve az album dalaihoz, az Este későn, a Csárdás, az Édesanyám mondta nékem és a Helysukár szól a Baselán Titkon című albumáról.

kedves hallgatóink, az előbb hallott Titkon című albumon a Baselán zenekar énekese, a gyimesi Vrencsán Anita, akit a Duna Televízió Fölszállott a páva tehetségkutató műsorából ismerhettek meg, még kislányként. Most a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének hallgatója, s adásunk végén idézzük fel annak a 2019-ben kiadott albumnak dalait, melyen gyimesvölgyi, kosteleki dalokat énekel és muzsikál Vaszi Levente, Tímár Erika, Vrencsán Anita, Kis Árpád, Vrencsán Dávid és Váta Gábor. Lakodalmas dalokat hallunk előadásukban, majd egy kosteleki hésztát. Ezekkel a dalokkal visszatérünk Táncházban című műsorunk eredeti koncepciójához, melyben elsősorban a hagyományhoz hű megszólalásban csendülnek fel zenei örökségünk gyöngyszemei. Mára megköszönve figyelmüket munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallott.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat Medárd napján. A bevezetőben a tegnapi úrnapja ünnepéhez kapcsolódó válaszos zsoltárt hallottak. Ennek szövege az étkezés előtti asztali áldásban is elhangozhat. Keresztény felfogás szerint ugyanis az Úr kegyelme által jutunk eledelhez alkalmas időben, és ezért benne kell bíznunk, a kapott javakért pedig neki kell hálát adnunk. Az úrnapi körmenetben ezért fohászkodtak aszály idején az életadó esőért, amelyre oly nagy szükségünk van ahhoz, hogy a jövő évre elegendő élelmünk legyen. A mai Medárd napja is az időjáráshoz és az esőzéshez kapcsolódik. A közhiedelem úgy tartja, ha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig esni fog. Ellenkező esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz. Topolyán úgy vélik, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor. Ha viszont esik, akkor savanyú. Baranya és a Mura vidék szőlős gazdái szerint, ha Medárdkor esik, rossz szőlőtermésre lehet számítani, viszont bő lesz a széna termés. Medárd ide vagy oda, a magyar agrárágazat számára most aranyat érne, ha nem is az özönvíz, de legalább egy jó néhány napos kiadós áztató eső. Ahogy a kiskunfélegyházi gazdák mondogatták szárazság idején, most kék pedig nagyon az eső, mert másképp ördögé lesz a tavaszi vetés. Nem csak a vetés, de a legelők is kiégnek az aszály miatt. Ezt panaszolja a közismert pásztordal is, amelyet most a Vízöntő együttes legendás Villanypásztor című 1994-es lemezéről idézünk.

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Inforádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

a mama, süt a pék, süt a mama három tepsi pogácsát. Vörös bort ittam az este, agyalom, mert ragyogom, és szeretem a bort.

akkor jöjj ide, jöjj rémás. A nóta ma nem kell más, csak egy az a szép, hogy a szeme kék. Tudod, rémás az a régi, az a csuda szép. Húzd csak

de sokat fölhajtottam az alján. Nem vettem ennék egy kales, ha a feleség sejem rokonyát. Sejjhaj, jaj, de sokat fölhajtottam az alján.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

tegnap sem ragyogott több csillag az égen. Nem járkáltak többen lenn a falon.

havasak, mégis rám lerték a vasak, a tár szívem majd meghasak, nem loptam életembe, csak egy csikot, de

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

egy-két csókot szégyel tőlem kívánni, a csókol a végét nehéz kivárni, én sem bánok, ő sem bánja.

vég, valamból piros sejem viganok másikat. Sejjen viganó másikat, bársonyt vett a szerelmetes bár.

életem, mert szerelem egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csók a szája, szeretem.

egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül.

Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Csökken a képviselők fizetése. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezen túl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Megszűnt a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását korlátozó szabályozás. Az előző kormány idején hozott rendelkezés külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást. Az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, amiket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgató helyetteseként dolgozott. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, erősítette meg az agrárminiszter. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárukat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is, délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt kívánok, derűs napot a Dankó Rádiót hallgatják. Egy új nap kezdetén 6 óra után 6 perccel 2026. június 9-én kedden reggel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor munkatársaim, Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a mai reggelt is. Ígérem, érdekes friss információk mellett kiváló muzsikát szolgáltatunk. Nézzük a kínálatot. Elsőként ebből az órából Dankó Pista nóta, a pattogatott kukorica nem sokára fölcsendül Szánta Ildikó előadásában. Ez a vonat most van indulóban, énekli majd Nógrádi Tóth István. Hallhatják majd Latabár Kálmán előadásában egy archív felvételről a Két napot ültem az Egyesben című dalt, a Vén Diófa című zenés játékból, az Örök zöldek között pedig hallhatják majd a Tűzvarázslót, a V-motorok együttes nagyslágerét. Megnézzük majd, hogy mikor érkezik a hidegfront és milyen időjárást hoz magával. Lesz névnapos köszöntés is nem sokára. Az óra végén pedig egy rövid összeállítás a híres születésnaposainkról. Nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés. Most pedig Gál Gabriella énekel, a nóta címe Háromszor fittyentett az aradi vonat. Jónás Mátyás és zenekara kísér. Arra kérem Önöket, hogy tartsanak velem ma is. Derűs napot, jó reggelt!

pika, pika haj. Nagyon csókolom a lábam, jaj Istenem, jaj! Hát csak jön, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj! Csika, pika, vaskarika, csika, pika haj.

0: Két perccel múlt 6:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1815-ben ezen a napon ért véget a napóleoni háborúk utáni Európa sorsáról döntő bécsi kongresszus. 1887. június 9-én pedig afrikai expedícióján Teleki Sámuel elérte a Kilimandzsárót, majd feljutott egészen a hóhatárig. 1898-ban Kína ezen a napon engedte át Hongkongot 99 évre Nagy-Britanniának, míg 1934-ben először szerepelt rajzfilmben az egyik legnépszerűbb Disney figura, Donald Kacsa. 1950. június 9-én a kommunista államvédelmi hatóság felszámolta a szerzetes rendeket. 58-ban ezen a napon kezdődött Nagy Imre és társainak pere. A tárgyaláson halálra ítélték rajta kívül Gimes Miklóst, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet és Losonczi Gézát is, míg 1993-ban Naruhito japán császár, akkor még trónörökös, Akihito császár fia, házasságot kötött Masako Ovada diplomatával. A jelenben pedig a folytatásban a Vén Diófa című Fényes Szabolcs Békefi István nagyoperetből hallhatnak részletet egy archív felvételről. Előadója Latabár Kálmán, ez a Két napot ültem az egyesben, a Dankó Rádióban.

0: a kimenő, sejmert a kimenő, úgy vár ma valaki. Hadd legyen szép ez az egyeste, jobb kettesben lenni, mint az egyeste.
1: Dankó Rádió, Orosházán FM 94,2, a magyar zene rádiója.

Medárd nem hozott esőt, Félix sem fog, hanem majd csak Margit. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Holnap érkezik egy hideg front, erős széllel és csapadékossá válik az időjárás. A nappali felmelegedés még annyira nem esik vissza, de majd csütörtökön maximum 23 fok várható. De ennyire ne szaladjunk előre, nézzük a mai napot. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhő képződés. Ma még 28 és 33 fok közötti maximális hőmérsékletet mérhetünk, ettől 1-2 fokkal hűvösebb maximum északnyugaton lehet. Ma június 9-én Annabella, Diana, Efraim és Pelágius napja van, de ahogy jeleztem, Félixek, a főnévnaposok, ma latin eredetű névről van szó. Boldog, szerencsés a jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, csak a nőkön nem fog az idő. Bence Ilona felvétele forog.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

0: 6 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Kezdjük a sort első Lipót magyar királlyal, aki 1640-ben született ezen a napon. Az ő megítélése a magyar történetírásban kifejezetten ellentmondásos, míg a török uralom alóli felszabadításért elismeréssel tekintünk rá, addig a magyar rendi jogok szisztematikus korlátozása, az abszolutizmus kiépítése, valamint a protestánsok üldözése van a másik serpenyőben. Első Péter, azaz Nagy Péter, orosz cár is ezen a napon született, 1672-ben. Uralkodásának magyar vonatkozása, hogy II. Rákóczi Ferenccel fenntartott a valóságban kevés gyakorlati eredménnyel járó szövetségét, a későbbi szovjet-magyar kapcsolatok történelmi megalapozásaként használták fel. Uralkodásának magyar vonatkozása, hogy II. Rákóczi Ferenccel tartott fenn szövetséget, a valóságban kevés gyakorlati eredménnyel járt, de azért azt is tegyük hozzá, hogy 1703 és 11 között 19 ízben küldött tüzértiszteket Rákóczinak, és 2 ízben ágyúkat is. Első Nagy Péter, aki 1725-ig uralkodott. Szintén június 9-én született George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező. Ő találta fel a gőzmozdonyt. A világ vasút hálózatainak több mint 60%-a az ő eredeti gőzmozdony nyomtávját használja, mely nem más, mint 1435 mm. Nos, ő 1781-ben született ezen a napon. A Neptunusz bolygó felfedezője, Johann Gottfried Galle, német csillagász, 1812-ben született, míg a magyar tudományos földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke, Hunfalvi János, 1820. június 9-én született. Hausmann Alajos, műépítész, 1847-es születésű, jelentős munkáit neoreneszánsz, illetve neobarok stílusban alkotta, később szecessziós elemekkel is ötvözte. Íbül halála után hívták meg a budavári palota átépítésének vezetésére. A New York palota is például az ő munkáját dicséri. Szintén június 9-én született Cole Porter, amerikai zeneszerző, dalszerző, musical szerző, 1891-ben. Az elektromos gitár egyik kifejlesztője, a háromszoros Grammy-díjas jazzgitáros Les Paul is ezen a napon született. A Les, az ő esetében a Lester rövidítése, 1915-ös születésű. Wittner Mária, 56-os szabadságharcos, egykori országgyűlési képviselő, aki 2022-ben hunyt el. 1937-ben született ezen a napon, és ma ünnepel az egészen különleges hangú és egyedi tehetségű színésznő, musical énekesnő, Kossuth Díjas művészünk, Hűvösvölgyi Ildikó is. Az ő felvételével szeretném köszönteni önöket, kedves születésnaposok. Isten éltesse önöket, jó egészséget kívánok. Nincsen annyi tengercsillag az égen, énekli Hűvösvölgyi Ildikó ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

Szirmai Tamás felvétele zárja ezt a zenei órát a Domkor Rádióban. Jó reggelt és derűs napot kívánok. Hétkor pedig kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. A következő zenei óra Csárdással indul. Isten mondja, Noé, fiam, Noé. Dócs Péter énekel, Szalai Antal zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra van, 2026. június 9-én, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány.
5: Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését.
4: A diákmunkára vonatkozó adózási szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Következnek a részletek. A gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól és a megújítással kapcsolatos feladatokról beszélt egyebek mellett Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés tegnapi ülésén napirend előtt. Valamennyi ellenzéki frakció közölte, minden olyan döntést támogatnak, ami javítja a gyermekvédelemben élők helyzetét. Illés Anna összefoglalója.
6: A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napirend előtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének. A szakmai kérdések megválaszolása érdekében átfogó vizsgálatra kérte a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a politikai felelősség feltárására pedig parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre.
7: Az új kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.
6: Erről is napirend előtt beszélt a miniszterelnök, aki azt is közölte, több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter.
7: Megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. A kormány eheti ülésén döntünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról. Ezen alap segítségével igyekszünk lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak.
6: A miniszterelnök beszédére a pártok frakció vezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakció vezetője azt mondta, minden olyan intézkedést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben nevelkedők helyzetét.
8: Mindenkit el kell számoltatni ezen a téren, mert egyetértek azzal, amit mondott, hogy nem pusztán arról van szó, hogy elkövetnek egy súlyos szexuális bűncselekményt, hanem az egész életére megnyomorítják ezeket a gyermekeket, az egész társadalomnak még emellett óriási károkat okozva, tehát a lehető legkeményebben kell fellépni a pedofil bűnözőkkel szemben.
6: A kereszténydemokrata Rétvári Bence az elmúlt 16 év kapcsolódó intézkedéseiről beszélt. Egyebek mellett, hogy a 2010-es 81 főről több mint 700-ra növekedett a börtönben ülő pedofil bűnelkövetők száma.
9: Növeltük is a gyermekvédelemnek a forrásait. 18 milliárd forint volt, amit Magyarország gyermekvédelme forított 2010-ben. 18 milliárd forint, ez az idei évben 129 milliárd forint. Mi minden javaslatot támogatni fogunk, ami ezt a továbbiakban is növeli.
6: Ulyás Gergely, a Fidesz Fidesz frakció vezetője szintén a korábbi kormányzat gyermekvédelemhez fűződő lépéseiről szólt.
10: Ami az örökbefogadásokat illeti, örülök, hogyha a kormány tovább javítja ezt a rendszert, de ettől még tény, hogy az utóbbi 10 évben az egy évre első örökbefogadások száma 60%-kal emelkedett. Tehát a szabályokat egyszerűsítettük annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen gyereket örökbefogadni.
6: Budosó Andrea, a Tisza frakció vezetője úgy fogalmazott. Valószínűleg voltak jó intézkedései az előző kormánynak, de az általuk elért eredményekre nem lehetnek büszkék.
11: Átfogó helyzetértékelésre, ezt követően pedig hatékony intézkedésekre van szükség. A gyermekvédelemben dolgozók bérének és társadalmi megbecsülésének javítása, és örülök, hogy ez elhangzott a miniszterelnök expozéjában. A nevelőszülői toborzó programok eredményességének átvilágítása és annak javítása, és célzott ösztönzők a nevelőszülők számának növelésére. A nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek képzési rendszerének korszerűsítése, különösen a traumakezelés, mentális egészség és a speciális szükségletű gyermekek ellátása területén.
6: A kormányfő viszont válaszában arról beszélt, soha ennyi gyermeket nem emeltek ki a családjából, mint most, ennek pedig szerinte az az oka, hogy az előző kormány leépítette a szociális ellátórendszert. Magyar Péter közölte, 5 év alatt megsokszorozódott a segélyvonalat felhívó fiatalok száma, az oktatásban pedig egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek.
4: Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tiszás javaslatot minden jelenlévő politikus támogatta.
5: Az országgyűlési képviselők alapfizetése 40%-kal csökken, vagyis a jelenlegi átlagosan bruttó havi 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótléka ugyanakkor emelkedik, így a tényleges jövedelmek 10-35% között csökkennek. Megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, és ezentúl a mobil számlájukat is maguk fizetik a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal kevesebb jut majd.
4: Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Az új szabályozás azokra a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozik, amelyekre a 2014-es és 2015-ös deviza alapú kölcsönök forintra történő átváltásáról szóló törvények hatálya kiterjed. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára, ezért a kapcsolódó ügyekben a bíróságoknak fel kell függeszteniük a folyamatban lévő pereket.
5: Hantosi István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az előterjesztés egyik benyújtója, expozéjában úgy fogalmazott, a párt elkötelezett amellett, hogy a magyarok megtapasztalják, milyen az, amikor az állam a családok oldalára áll a pénzügyi érdekcsoportokkal szemben. Hozzátette, az indítvány bizottsági tárgyalásánál több olyan módosító javaslatot is elfogadtak, amely javítja a szabályozás hatékonyságát.
12: Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat. A döntés fontos lépést jelent afelé, hogy Magyarország végre igazságos és megnyugtató rendezést biztosítson a devizahitelesek ügyében érintettek számára.
4: 4 parlamenti vizsgálóbizottság élére jelölt vezetőt a Tisza párt országgyűlési képviselőcsoportja, jelentette be Bújdosó Ágnes frakcióvezető, aki közölte, a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság élére Summer Orsolyát, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottságéra Csőszi Attillát, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságéra Diószegi Juditot, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik.
5: Bújdosó Andrea arról is beszélt, hogy ma a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését célzó javaslatról is vitáznak. Elmondta, a benyújtási határidő után elérhetővé teszik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatát.
11: Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát. Ebben a rendszerben ez az utolsó alkalom, amikor ilyen formában kerülnek a vagyonnyilatkozatok feltöltésre. Holnap érkező csomag a vagyonnyilatkozatoknak a szigorításáról és az eltitkolt vagyonelemek következményeként is fel fog vonultatni új elemeket. Ezzel is szeretnénk az átláthatóságot, a transzparenciát és az összeférhetetlenséget is kezelni a képviselők esetében.
4: Mecser Tamást nevezték ki országos rendőrfőkapitánynak. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőraltábornagyot váltja.
5: Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola elvégzése után jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrkapitány helyettese is volt.
4: Itt a krónika. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék. Így a mentesítés is megkezdődhet.
5: Koi László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzúzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelné leginkább.
13: Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
4: A diák munkára vonatkozó adózási szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A többi között hangsúlyozták, érdemes tisztában lenni az esetleges adókedvezményekkel, valamint a foglalkoztatás feltételeivel is. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
14: A diákok nyáron dolgozhatnak, de az nem mindegy, hogy mindezt milyen formában teszik.
6: Fogalmazott a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője a Kossuth Rádiónak. Lincmeier Szilvia elmondta, szülői engedéllyel a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Hozzátette, ehhez adóazonosítójára is szükség van, amelyet abban az esetben, ha még nincs, a NAV honlapján lehet igényelni. Emellett emlékeztetett a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezményre.
14: A gyakorlatban azt jelenti, hogy a fizetésük a személyi jövedelemadó mentes lesz. Itt van egy határ, hogyha valaki 715 ezer forintnál kevesebbet keres, akkor biztos, hogy adómentes lesz a bére.
6: Lincmeier Szilvia kitért arra is, hogy a diákok számos foglalkoztatási forma közül választhatnak, de a korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezeti.
14: Nagyon népszerű a diákoknál is az egyszerűsített foglalkoztatás, ez az alkalmi vagy idénymunka, ugye nyáron a fagyizókban vagy a lángososnál strandon szokták ezt alkalmazni, illetve a háztartási munka, ami korepetálás, gyerekfelügyeletet, takarítást, kertgondozást jelent elsősorban. Ha valaki munkaviszonyban dolgozik, akkor mindenféleképpen kérje el az írásos munkaszerződést. Itt egy fontos feltétel, hogy a munkaszerződés csak akkor lesz érvényes a 18 év alatti diákok esetében, hogyha a törvényes képviselő, anyuka, apuka azt aláírja.
6: A kommunikációs vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy munkaviszonynál a diákokra is vonatkozik, hogy nem kereshetnek kevesebbet, mint a minimálbér.
4: Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció.
5: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek.
2: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autó Törökszent Miklós felé vezető oldalán, Abony elkerülő szakaszán egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 92-es kilométernél a belső sávot lezárták.
4: Kigyulladt egy kamion az M0-as autó déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a leállósávot foglalja el a sérült jármű. 5 kilométeres a torlódás. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében burkolatjavítás miatt. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
16: Időjárás jelentés.
5: Országszerte sok napsütés várható, délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21 és 26 fok között alakul.
4: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: kezdtek három Istent látni. Noé mondja, mihaj, csuhaj, fáni. Ettől kezdtek három Istent látni.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. június 9-én kedden. Lassan 3 perccel, 4-8 után köszöntöm Önöket sok szeretettel a mikrofonnál. Hajdú Tibor, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek, egészségükre, hogyha kávéznak, vagy teáznak, jó muzsika szól majd mellé. Hűvösebb van már, ősz kezd lenni, persze csak nótában Szász Kati énekel. Halljátok, cigányok, ezt a Csárdás Szabó Sándor előadásában hallgatjuk meg. Részlet a Marica grófnőből, a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, előadója Gulyás Dénes, az örökzöldek között pedig Fenyő Miklós volt és lesz. Című slágerét is játszom, most jön egy Korda György dal, a Tövis és Rózsa. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása figyelhető meg ezen a héten. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják. A nyugati égbolton a két legfényesebb bolygó ma este kerül egymáshoz a legközelebb. Naplemente után nagyjából 9:45 körül lehet majd megfigyelni. A Vénusz és a Jupiter együttállása önmagában is gyönyörű csillagászati jelenség, de talán még érdekesebb az, amit jelképezhet számunkra, mert hogy két fényes égitest látszólag egymás mellé kerül az égen, közben valójában mérhetetlen távolság választja el őket. Ez emlékeztethet bennünket arra, hogy köztünk emberek között is létezik ilyen különös közelség. Vannak, akikkel ritkán találkozunk, egészen más életet élünk, mégis van valami láthatatlan kapcsolat közöttünk. Azért is különleges ez az együttállás, mert hogy ritka. A természet ilyenkor, mintha arra figyelmeztetne bennünket, hogy nem minden nap adatik meg, hogy két ragyogó dolog egyszerre legyen előttünk. Az életben is hajlamosak vagyunk akár természetesnek venni a szép pillanatokat, pedig sokszor csak rövid ideig tartanak, úgyhogy érdemes megállni és észrevenni őket. És van még egy üzenete számomra ennek az égi találkozásnak, hogy miközben mi itt a Földön a mindennapok apró gondjaival foglalkozunk, odafent a bolygók járják több 100 millió kilométeres pályáikat. Egy ilyen pillanat kicsit távolabbról segít nézni a saját életünket talán. Azt, amit ma óriási problémának érzünk, talán holnap már csak egy apró pontként lehet valahol felfedezni, akár a személyes univerzumunkban. Talán ezért szeretjük az eget nézni, mert elgondolkodtatja az embert az ő parányiságáról is akár. Táncolj még, Delhus a John felvételét most Nagy Adri előadásában hallgatjuk meg, egy 2022-es Csináljuk a fesztiváltos felvételről.

0: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.
1: Halljátok, cigányok, valahogy

0: 6 perccel múlt, 7:30, jó reggelt!
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Patapoklosi község Baranyában, a Szigetvári járásban találjuk a Zselic lábánál, Szigetvár északnyugati szomszédságában. Pata és Poklosi egyesítésével jött létre, a keleti Gyöngyöspatak két partján fekszik. A két település Pata egykoron mezőváros volt. Pata nevét 1283-ban említették először oklevelek, a neve valószínűleg személynév eredetű lehet, 1316-ban már plébánia temploma is volt. A határában feküdt hosszú falu, mely 1566-ban Szigetvár ostrom alkalmával teljesen elpusztult. Poklosi nevét feltehetően a ragadós fekete földjéről kapta, egy más vélemény szerint viszont a keresztes háborúkból visszatérő csapatokban sok volt a leprás, a bélpoklos, és ide Poklosi területére gyűjtötték össze, és itt ápolták őket a szerzetes barátok, és hogy innen kapta volna a nevét. Egy biztos, hogy Poklosi nevét 1431-ben említette először oklevél, mint Pataváros tartozékát, akkor Feledi János és Serkei Lóránfi György pereskedtek miatta a dokumentum szerint. A török időkben Patával együtt ez a település is elnéptelenedett, majd újra telepítették. Ha már erre járunk, feltétlenül érdemes megtekinteni Pata műemléki védelem alatt álló református templomát. Barokk stílusban épült 1794-ben, különleges szépségű templom. Nagyon szép festett kazettás mennyezete van. Patapoklosit amúgy a szobrok falvának is szokták nevezni, a kicsi településen összesen 7 szobor áll. Árpád fejedelem, Zrínyi, Rákóczi Ferenc,

Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, illetve a falu első református lelkésze, Szegedi Kis István is kapott szobrot, illetve a poklosi falu részen a bélpoklos leprás vitézt ápoló szerzetes is kapott szobrot. Nagyon szép, gyönyörűséges tájháza van Patának, legszívesebben ide költözne az ember, annyira hívogató, úgyhogy érdemes felkeresni Pata Poklosit, és nagyot kirándulni a környéken, akár beautózni Szigetvárra. Nos, a várról majd, Szigetvár váráról, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában hallhatnak bővebben, Vecsei H. Miklós színművésztől 10 óra előtt néhány perccel. Kedves patapoklosiak, önöknek játszom a folytatásban Kálmán Imre Marica grófnőjéből a következő részletet. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, Gulyás Dénes énekel, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Breitner Tamás vezényli.

0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
1: Volt pillanat, hogy nem hitted, lesz

most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

Monti csárdás a nap bármelyik szakában képes feldobni az embert, de pláne ilyenkor 8 óra előtt nem sokkal. Jó reggel, derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Hát még ifjabb Sánta Ferenc zenekar előadásában meghallgatjuk majd. Dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval kalandozunk a páva nyomában. 8 órakor hírek következnek. Szécsi Pál Egy szál harangvirág című dala nyitja a következő zenei órát. Én azt mondom, tartsanak elem továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

egy igazi boszorkányos néptánc koreográfia hangjaival köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A Méta együttes és barátai muzsikáját, valamint a kecskeméti csutora ifjúsági tánccsoport táncosait hallották. Folytatjuk a Balatonboglári 28. Méta Fesztiválról szóló beszámolónkat, ahol a szakmai zsűri néprajzos tagjaként nézhettem végig a rendkívül színvonalas versenyprogramot. A majd 3 évtizedes múltra visszatekintő, hagyományos pünkösdi rendezvény a több száz résztvevő mellett is családias hangulatával, sokféle kiegészítő programjával és az egyedülállóan igazságos versenyszabályzatával emelkedik ki a többi néptánc verseny közül. Az is a különlegességéhez tartozik, hogy valamennyi résztvevő táncegyüttes műsorát a kezdetek óta a Méta együttes kíséri, melynek alapító vezetője Salamon Beáta, Prima Primissima díjas hegedűs és népzenetanár. Az együttest a műsorban olyan kiváló zenészek egészítették ki, mint például a Kossuth díjas Balogh Kálmán cimbalom művész. Már az egyedülálló lehetőség a gyermek és ifjúsági csoportok számára, hogy 3 napon keresztül élvonalbeli zenészekkel próbálhatnak és léphetnek fel a színpadon. A 3 napos fesztivál gazdag programokat kínál a gyerekeknek a koncertektől a táncházakon át a népi sportjátékokig és a hagyományos pünkösdi király és királyné választásig. Nem véletlen, hogy sok a visszatérő csoport és olyan tánccsoport vezető is akad, aki annak idején még gyermekként vett részt először a versenyen. Ezúttal a 2. díjat nyert kecskeméti csutora csoport, melyikük a Boszorkány című vajdaszentiványi táncokat feldolgozó koreográfiáját idézzük fel. A koreográfusok Balogh Ildikó és Fantoli Gyula a szerelmi varázslás hiedelem köréből és mágikus eljárásaiból merítettek. A vajdaszentiványi táncokban a lányok jellemzően kézben tartott zsebkendője, a ráolvasás és bájital keverés jelenetében mágikus eszközzé változott. Rendkívül hatásos látványt nyújtott a fejükre felhajtott felsőszoknyával körben guggoló és varázsoló lányok csoportja, akik a keszkenőjüket a kiszemelt áldozat arca elé tartva tették kezes bárányjá az addig zabolátlanul mulató legényeket. A szerelmi kötés és oldás folyton változó dinamikája rendkívül izgalmassá tette az előadást. A tánc nyelvén előadott történetben a férfi-női kapcsolat sajátos dimenziói elevenedtek meg a nézők előtt. Végül ugyan győztek a lányok, s a címben feltett kérdésre is megkaptuk a választ, de a zárókép énekében feloldódtak a konfliktusok. A gálaműsor felvételéről a Méta zenekar vajdaszentiványi muzsikáját és a kecskeméti csotora csoportot halljuk.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Éljük át együtt a játék örömét.
2: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
1: Ugye?
2: Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a hárman.
3: Mindennyian.
1: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
3: 180.
1: Így van, tovább.
3: Normális maga?
2: Ne fordulj el, hadd csókoljon meg a honlapát.
4: Hastánc. Vízisí.
5: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására, és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában közölte azt is, hogy a szociális és családügyi miniszter tegnap több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. A kormányfő egyúttal átfogó vizsgálatra kérte a tárcát annak érdekében, hogy újra lehessen építeni az előző kormány alatt lerombolt rendszert. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozó csoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Már elérhetőek a májusban esküdtett, illetve a leköszönt országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai. A parlament honlapján közzétett dokumentumokból a többi között kiderül, hogy Magyar Péter miniszterelnök január vége óta törlesztette több mint 8 milliós adósságát, ingatlanjaiban pedig nem történt változás. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással, a frakcióvezetők, pártelnökök nyilatkozatában nincs jelentős változás. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök feleségével közös vagyona 4 millió forinttal gyarapodott januárhoz képest. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, erősítette meg az agrárminiszter. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik az érintettek. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. Itthon a földrengés káros útjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Végül a várható időjárásról. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső és néhány fokkal hűvösebb lesz. A pontos idő 8 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, 2026. június 9-e, kedd van, 6 perccel múlt, 8 óra. Hajdú Tibor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket, és hálás vagyok, hogy ma is bennünket választottak. Igyekszünk meghálálni ezt a bizalmat, jó muzsikával, bokrétát kötöttem Mezei Virágból, énekli majd Mészáros János Elek nem sokára. Kimegyek a budapesti vasútállomásra, na de melyikre? Nádasdy László előadásában hallgatjuk meg ezt a csárdást. Reggeli világzenénket Hercu Ágnes, Bognár Szilvia és Nikola Parov szállítja, a Repülj Madár Repülj című dalt, és természetesen Örökzöldeket is hallhatnak az Illéstől, az Elvonult a vihar című 1971-es felvételt, a Táncdal Fesztivál második helyezett dala lett 71-ben. Érkezik Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa is a stúdióba, 8:30 környékén, hamarosan egészségpercek, elsőként pedig Csárdás Szegedi Csaba előadásában, akinek a lelke beteg, a nóta címe, Salasovics Norbert és zenekar a kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is, derűs napot, nyerekelt!
1: Akinek a lelke

hogy nyegenyefák, nyegenyefák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigánya százszor azt a régit. Nyegenyefák nem nőnek az égig. Húnak bajnak orvosságát kis

0: hangulom a szerelemben is egy pár.
1: 3 perc múlva 8:45.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: A szakemberek olyan megoldást keresnek a neurodegeneratív betegségek, mint például az Alzheimer-kór kezelésére, mely nem csak a folyamat lassítására képes, hanem gyógyíthatja azokat a károkat is, melyeket ezek a betegségek okoznak, és úgy tűnik, hogy az egyik vitamin felé érdemes a kutatóknak elindulniuk. Ezek akár lassíthatják a betegség előrehaladását. Nem más ez a vitamin, mint a K-vitamin. Erről legtöbben a véralvadásra, illetve a csontok egészségére asszociálunk, pedig a kutatások szerint az idegrendszer működésében is komoly szerepet játszhat. Japán kutatók kifejlesztettek egy olyan vegyületet, amely a természetes K-vitamin hatását felerősíti, nem is akárhogyan, az eredmények szerint nagyjából 3-szor hatékonyabban segítette elő a gyógyulást, mint a természetes K-vitamin. A kutatás során az is kiderült, hogy ez a vegyület egy olyan receptoron keresztül fejteti ki a hatását, amely különösen fontos az idegsejtek közötti kommunikációban, valamint a tanulási és a mozgási folyamatokban. Korábbi kutatások már összefüggésbe hozták a működését több neurodegeneratív betegséggel is. Számítógépes modellezéssel azt is megállapították, hogy az új K-vitamin származék sokkal erősebben kapcsolódik ehhez a receptorhoz, mint a természetes változat, és egy másik szempontból is biztatóak az eredmények, ugyanis ez az új vegyület képes volt átjutni azon a vér-agy gáton, amely az agy természetes védelmi rendszere. Ez azért fontos, mert sok korábban ígéretes hatóanyag éppen ezen az akadályon bukott el, hiába hatékony laboratóriumi körülmények között, hogyha nem tud eljutni megfelelő mennyiségben az agyszövetbe. Most a kísérletekben ez a módosított K-vitaminos vegyület nagyobb mennyiségben tudott áthatolni ezen a gáton és halmozódni fel az agyban, mint a természetes változat. Én azt gondolom, hogy az Alzheimer-kor gyógyításában is feltétlenül van remény. Bokrétát kötöttem mezei virágból, Mészáros János elekének el a folytatásban, Bangó János és zenekara kísért.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Sipos Gazda most már egészen biztosan néhány perc és megérkezik a stúdióba. De még mielőtt őt üdvözölhetnénk, meghallgatunk hallgatót, andalgót, csárdást, előtte pedig reggeli világzenénket, a Repülj Madár Repülj című népdal feldolgozását Nikola Pálov zenéjével, Herzku Ágnes és Bognár Szilvia énekel. Este 9-től még több világzene. Népek Dalai című műsorunkban.

kell a patika, patika, gyerj be a karomba. Addig csűröm, csavarom, csavarom, segítek én, a bajon, ha két marom. Hát lel patika, az lesz a doktor meg a patika. Ha két marom, hát lel patika,

0: Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a közmédia növényorvosát, Sipos gazdát a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, kedves Tibor. A nyár eleje, már a gyümölcsök betakarításának az ideje. Egy különleges gyümölcsről fogunk most beszélgetni, melyet nagyon kis területen termesztenek Magyarországon, de világviszonylatban az egyik legkeresettebb gyümölcs, ez pedig az áfonya. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy hogyan lehet és lehet-e a kis kertjükben, magaságyukban, vagy éppen Magyarország területén áfonya.

0: 5 perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Gyerekkoromra gondolok vissza, amikor szeretett édesanyám, testvéremnek és nekem hozott egy különleges kékszínű gyümölcsöt, és fogyasztása közben csak azt vettük észre, hogy villám gyorsan elfogyott. Akkor tudtuk meg, hogy ez a kiváló gyümölcs az áfonya. Az áfonyát napjainkban egyik legkeresettebb gyümölcseként tartják számon. Az elmúlt 20-22 évben fogyasztása többszörösére nőtt, köszönhető ez a kiváló beltartalmi értékének és a magas antioxidáns tartalmának. Az egészségtudatos táplálkozásnak egyik nagyon fontos gyümölcse. Magyarországon is egyre többen keresik a friss áfonyát, de ugyanakkor a hazai termelés még mindig messze elmarad a piaci igényektől. Miért is különleges növény ez az áfonya, teszik fel sokan ezt a kérdést? Azért, mert a termesztett magasbokrú áfonya, vagyis a kék áfonya nem hasonlítható a legtöbb gyümölcsfajhoz. Termesztésének egyik legfontosabb feltétel a savanyú talaj, melynek pH-ja ideálisan 4,2-5,3 között van. Ez az egyik legnagyobb kihívás Magyarországon, hiszen talajaink jelentős része semleges vagy lúgos kémhatású. Az áfonyának van egy morfológiai tulajdonsága, hogy a gyökérzete sekélyen gyökerezik, ezért nagyon érzékeny a talaj pH-jára, a vízellátásra, a talajszerkezetre, a méztartalomra, illetve a nyári hőstresszre. Hol van mégis akkor reális esély Magyarországon áfonya termesztésre? Hagyományosan, tehát a talajos termesztésben esetlegesen Nyugat-Dunántúl, Őrség, Zalai-dombság, valamint egyes nyírségi területek rendelkeznek kedvezőbb adottságokkal. Az elmúlt években azonban új technológiák jelentek meg, ezért a bakhátas termesztéssel találkozom, savanyú tőzeges ültetőközeggel, fenyőkéreg és a faforgács alapú termesztéssel, konténeres vagy zsákos termesztés, csepegtető öntözés hozzáadásával, illetve egy erősebb tápoldatozás is sokat segít. Másik nagyon fontos dolog az öntözésnek a kérdése, mert tudni kell, hogy a klímaváltozás során az áfonya öntözés nélkül gyakorlatilag nem termeszthető biztonságosan. Éves vízigénye 600-800 mm között van, mert a gyökérzete, ahogy említettem, sekélyen gyökerezik és gyorsan reagál a vízhiányra. Ezért, ha van lehetőségünk, akkor csepegtető öntözést építsünk ki, a vízminőségre folyamatosan figyeljünk, illetve a talajtakarás, a mulcsozás mellett a precíz tápanyag utánpótlás is elengedhetetlen, és ehhez nagyon jó tápanyag összeállítás mellett nagyon jó fajta választás kell eszközölni. Munkaerőigényes növényről van szó, fagyveszély is okozhat gondot a virágzáskor, illetve a talaj nem megfelelő kémhatásának beállításának problémája. Jövője? Mi az áfonyának Magyarországon? Az elkövetkezendő 10 évben várhatóan nem nagy, több száz hektáros áfonyatermő terület alakulnak ki, hanem szép lassan családi gazdaságokban jelenhet meg, és ha ezeket tudják tartani, amikről eddig beszéltünk, akkor bizony Magyarországon is egy komoly szakmai felkészültséggel, jelentős beruházása, precíz technológia mellett el lehet indulni hatékonyan a kisebb lépésben is az eredményes áfonyatermesztés útján.
0: Köszönjük szépen, kedves Sipos gazda, holnap után várunk ismét. Csütörtökön sok szeretettel, a folytatásban egy Eisenman sláger, miért szerettem bele magába, Bori Réka és Koltai Nagy Balázs előadásában a Dankó Rádióban. Yeah.

Az 1971-es Táncdal Fesztiválon Zalatnai Sarolta Fák, Virágok, Fény című nyertes dala után megosztott második helyen végzett az imént hallott Illés Láger, az Elvonult a Vihar című dal, a Nonstop Lélegző Furcsa Hajnalon és Szécsi Pál Pillangó című dala mellett. Der is napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig Nyári László és zenekara muzsikál, egyebek mellett a Bicikli Csártás. Ismert dallamai is felcsendülnek, a következő zenei óra pedig Bokor János előadásában csárdással indul, a Pejparipám részpatkója. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés ezekben a percekben napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint gyakran megalázó a tanárok jelenlegi teljesítményértékelő rendszere, amelyet sokszor visszaélésszerűen alkalmaznak a vezetők. Nagy Erzsébet ügyvivő a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy sokszor az oktatók szakmai rátermettségét is megkérdőjelezte a pontozásos rendszer, amelynek eredményét akár intézményen belül is eltérő bérezéssel jutalmazták, ami feszültséget okozott. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a múlt héten azt mondta, hogy a közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A Vegyipari Szakszervezetek Szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke szintén a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek és gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai védelmi minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokain és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Itthon több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is, délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: illatja őt egy barna piros menyecske.
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 9-én, kedden 6 perccel, 9 óra után. Köszöntöm Önöket sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telt a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak így, hogy a délelőttbe fordulunk. Olyan muzsikákat játszom, mint a Bunydokolva járok, Bősi Szabó László előadásában, Hallod-e nótás, Füttyös szép madár, énekli majd ezt a csárdást Gáti Pál, az Örökzöldek között pedig Kern András Lövöldetér című felvétele mellett. A Szájkék madár című Katona Klári dal is felcsendül, énekel Ihász Gábor, és természetesen játszom Dankó klubos feldolgozásban cigánzenekari kísérettel Örökzöldeket, elsőként pedig részlet már is Ábrahám Pál Bála Szavolyban című operettjéből a La Bella Tangolita Lehocki Zsuzsa előadásában. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Az M0-ás déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion, derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon zárták le a 27-es kilométernél a külső sávot. Több mint 8 kilométeres volt a torlódás néhány perccel ezelőtt, úgyhogy valószínűleg ez még mindig igaz. Kihat az M5-ös autópálya forgalmára is a torlódás. Felborult egy autó Pápa és Nyárát között a 4-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. Újra működik a vonatinfó, rá is kerestem. Tökéletesen jól láthatóak a különböző járatok. Nézem azt, hogy mit jelölnek narancssárgával. Aszódról Budapest keleti pályaudvarra úgy tűnik, hogy komoly késéssel jár ez a vonat. Legalább 82 perces késéssel. Valószínűleg ezen a vonalon történhetett valami, és most megpróbálok nem csak ráközelíteni erre a narancssárga pötyre, hanem belekattintani, és kijön az információ, baleset miatt van késés tehát az aszódi vonalon. Általában véve, hogyha ránézek a térképre, az elővárosi vonatok és a többi nagyobb útvonalon is rendben közlekednek a vonatok. A Lövölde téren pedig, hogyha a fővárosba kanyarodunk, a 70-es és 78-as trolibuszok esetében sincsen fennakadás, ha minden igaz. Kern András felvétele forog most a folytatásban. A Lövölde tér a Dankó Rádióban.

másod vezetett. Rám nézett, és gyorsan elsietett. Kislány az ongoránál, fejre az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, akit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, és rabja voltam, mint egy kisdiák.

jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép, mely összetörten is, hogy gyönyörű

Ma ünnepli születésnapját a Kossuth Díjas koloratúr szoprán opera énekesnő Miklósa Erika is, Delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Legendás szerepek fűződnek a nevéhez, az Éj királynője Mozart varázsfuvolájából, Lucia Donizetti Lammermúri Luciájából, vagy Gilda Verdi Rigoletto című operájából, emellett azonban szívesen énekel más stílusokban is. A meseautót például Dolhai Attila társaságában adja majd elő a következő órában. Töldi Kriszta várja önöket majd Aranylemezek című műsorunkban az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereivel. Most addig készülődésképpen hallgassuk meg a Száj kék madár című dalt, előadója Katona Klári.

Amikor a közönség is együtt énekli a dalt az előadóval, az az igazi hangulat és a Dankó klubokon. Ez természetesen adott, de is napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Már is egy 2018-as zalaegerszegi koncertfelvétel. Pór Péter énekli a Fekete vonat című slágert. Ifja Berki Bélai zenekara, zongorán Tarnai Kis László kísér.

A Szigetvár szomszédságában található Patapoklosi volt ma reggel a nap települése. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A szigetvári Zrínyi várat mutatja be. A folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Vecsei H. Miklós színművész, addig az Atlantis játsza a Hindu dalt, Rimszkij-Korszakov muzsikájának feldolgozását. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Töldi Krisztával, majd Déli Krónika, utána pedig indul Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, várja önöket Budai Beatrix. Kívánságműsor 2 órától Gál Zoltán teljesíti a kéréseket. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig megköszönöm ma reggeli figyelmüket, jó volt együtt tölteni ezt a néhány órát, holnap folytatjuk 6 óra után, néhány perccel várom önöket. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Baranya.
1: Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat. Szigetvári vár. Ennél többet tenni nem lehet. Zrínyi Miklós és vitézei inkább hősként haltak, mint hogy megadják magukat. Rettenthetetlen bátorság, végtelen hazaszeretet. Magyarország egyik leghíresebb, ma is álló vára 1566-ban került be Európa történelmébe. Zrínyi Miklós kapitány 2500 katonájával megállította Szulejmán szultán 100 000 seregét. A legnagyobb török uralkodó nem érhette meg a győzelmet, az ostrom vége előtt 2 nappal, 71 éves korában elhunyt. Zrínyi a több mint egy hónapig tartó reménytelen harc végén a megadás helyett megmaradt 200 katonája élén kitört a várból, örök példát adva ezzel minden magyarnak. Az oszmánok sikere valójában vereséggel ért fel. A szultán halála mellett elvesztettek 20 000 katonát és a hadjárat folytatásának esélyét. A vértanúk emlékét legmaradandóbban a várvédő dédunokája, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós örökítette meg Szigeti Veszedelem című eposzában. Szigetvár 122 évre török uralom alá került. A lerombolt várat újjáépítették, és azóta áll Szigetváron a Szulejmán dzsámi csonka minaretjével, Mekka felé tájolt imafülkéjével. Az országgyűlés Zrínyi Miklós és katonái hőstettét a Civitas Invicta, a leghősiesebb város cím odaítélésével ismerte el. A vár keleti kapuja előtt ennek állít emléket a szigetvári szobrászművész Vanyúr István alkotása és a fal mögötti tópartján álló hősi kereszt.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Egy egyesület a családokért.
4: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
3: Apró segítség a mindennapokra.
5: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
6: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
3: Rókusfalvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is, hangsúlyozta Magyar Péter. A kormányfő felszólalásában úgy fogalmazott, Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatként kezeli, és amely közpénzmilliárdokat költ arra, hogy listázza, melyik magyar állampolgár kritikája legitim. Felrobbantottak egy autót a Moszkvához közeli Balasihában, a járművezetője meghalt. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki az áldozat, és miért helyeztek el robbanó szerkezetet a kocsijában. Tavaly áprilisban ugyanebben a városban pokolgépes merénylet ölte meg az orosz hadsereg helyettes műveleti főcsoportfőnökét, Jaroszlav Moszkalik tábornokot. A vizsgálat szerint a merényletet az ukrán titkos szolgálat szervezte. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai védelmi minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Pentagon listája egyfajta jelzés a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 000 embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Itthon több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. 10 óra múlt, 4 perccel.
8: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Néhány dalcím az első rész kínálatából. Újjé a ligetben nagyszerű, úgy szeretném, nyári szerelem, nyári éjek asszonya, fák, virágok, fény, szeressük egymást gyerekek, elmegyek, véget ért egy fejezet. Wolf Péter és ifjabb Kalmár Tibor dalában Kovács Kati azt énekli, hogy most kéne abba hagyni, de mi még csak most kezdünk. Öveket becsatolni, hiszen indítom a képzeletbeli időgépünket.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az 1972-es Táncdalfesztiválon második helyezést ért el Laci Norbert és Demjén Ferenc szerzeménye, az Úgy szeretném, melyet a Bergendi Együttes a Magyar Rádió vonós tánczenekarával adott elő. Utána pedig egy nyári szerelem emlékét idézi fel az aranylemezekben Németh Gábor és Neményi Tamás dalával Ambrus Kiri és a Stúdió 11.

ünnepli a születésnapját Miklósa Erika operaénekesnő, aki szívesen énekel operettet és örökzöldet is. Mindkét műfajban volt már a partnere a Dankó Rádió operett előadói díjával tavaly kitüntetett Dolhai Attila. A Dunán a Csináljuk a Fesztivált című zenés műsorban 2022-ben Márkus Alfréd és Harmat Imre film főcímdalát, a Meseautót adták elő együtt, melyet most meg is hallgatunk az aranylemezekben. Miklósa Erikának pedig sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánok!

0: Néhány hete volt Jó pihenés című hétvégi reggeli magazinunkban Nádas György kollégám vendége Knizs Gábor, akinek igazán izgalmas a szakmai múltja, hiszen volt néptáncos és sakkversenyző, illetve Magyarország első popmenedzsere. Nem utolsó sorban pedig kiváló dalszerző. Legnagyobb slágeréről is beszélt, amit most felidézünk az aranylemezekben.
1: Én nem írtam nagyon sok zenét, tehát nem került sok dalom idézőbe a temetőbe. Írtam mondjuk 15-18 számot, amit a rádió felvett, abból kettő nagyon nagy sláger lett. Talán a legnagyobb sikerem volt a Véget ért egy fejezet. Ezt Garai Imre szövegére írtam. Kaptam egy A4-es lapon egy dalszöveget. Na, mondtam, ezt én megírom. És ebből lett a Véget ért egy fejezet. És úgy kerültem Garai Imréhez, hogy olvastam egy könyvét, hogyan születik a sláger. Bementem a telefonfülkébe, föllapoztam Garai Imre, zeneszerző, író, szövegíró, fölhívtam a telefon, Bazilikádán lakott, fölkerestem, adott egy szöveget, megírtam, és óriási siker lett, úgyhogy játszották a Normafánál, a síelőktek, korcsolyázóknak, templomba, vagy temetésen, esküvőn, presszóba, bárba, étterembe, zongoristák, mindenütt. Megdöbbentem, mert nem hittem volna, megmondom őszintén, hogy ekkora siker lesz. Én nem vártam ekkora sikert tőle.
0: Knizs Gábor zeneszerzőt hallották, pár perc múlva pedig a Juventus együttes elő is adja a dalt. Előttük azonban még az Omega és a Nyári Íjek asszonya következik az aranylemezekben.

Az 1971-es Táncdalfesztivál győztes dalával folytatjuk az örökzöld zenei összeállításunkat. Sökk Ottó és S. Nagy István Fák, virágok, fény című dalát Zalatnai Sarolta énekli. Közreműködik a Harmónia Énekegyüttes.

0: te csoda volt.
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi színház, vén barát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lásd, engem utolért a 60. év, a számvetésnek napja van. A magam

Hát igen, egy életet töltöttünk el együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg színpad? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a függöny gördülése, a gong tompa morajlása, a büfében a poharak csörgése, a közönség hahotázása, az ügyelő dörmögése, a balettpatkányok, bocsánat, a táncos lányok féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz. Talán igazuk van azoknak,

akik így búcsúztattak a színházban. Nézd, öregem, rád fér a pihenés, jól esik majd.

0: Klikó Rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

Az aranylemezek első részét Kaszás Péter és Zámbó Jimmy Egyszer megjavulokként című dalának zongora feldolgozásával zárjuk Szirmai Tamás előadásában. 11 óra után 4 perccel pedig az István a király című rockopera egyik legikonikusabb dalával vágunk bele a második óra zenei válogatásába itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is, hangsúlyozta Magyar Péter. A kormányfő felszólalásában úgy fogalmazott, Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatként kezeli, és amely közpénzmilliárdokat költ arra, hogy listázza, melyik magyar állampolgár kritikája legitim. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlenkezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Felrobbantottak egy autót a Moszkvához közeli Balasihában, a járművezetője meghalt. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki az áldozat és miért helyeztek el robbanó szerkezetet a kocsijában. Tavaly áprilisban ugyanebben a városban pokolgépes merénylet ölte meg az orosz hadsereg helyettes műveleti főcsoportfőnökét, Jaroszlav Moszkalik tábornokot. A vizsgálat szerint a merényletet az ukrán titkosszolgálat szervezte. Éjszaka 170 drónnal és a rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg. A légi csapásokban 3 civil meghalt, többen megsebesültek. Találatért infrastrukturális létesítményeket és lakóházak is megrongálódtak. Tegnap Zaporizsjában 2 nő halt meg egy orosz drón támadásban, 32-en megsebesültek. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongarhídra mértek csapást. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai védelmi minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Pentagon listája egyfajta jelzés a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. 11 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
3: Jó napot kívánok a most bekapcsolódóknak, és további jó szórakozást azoknak, akik már az első órában is velünk tartottak. Tölgyi Krisztina vagyok. Délig mások mellett Szűcs Judit, Kós János, Soltész Rezső, Csárli, Dobrádi Ákos és Weigand Tibor előadásában szólnak az örökzöldek. És ahogy ígértem, az István a király című rockopera egyik legikonikusabb dalával megyünk tovább, Deák Bill Gyula és Viki Dál Gyula előadásában.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Jones tette egykor világslágeré a Delilah című dalt, amelyhez Tardos Péter írt magyar szöveget, és nálunk Kós János énekelte el 1968-ban a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kíséretével.

Wolf Péter és S. Nagy István szerzeménye a Várj című dal, melyet Soltész Rezső énekel az aranylemezekben. Őt pedig Zorán és a Metro együttes követi a Mária Volt című dallal, melynek a szerzői a Stevanovics fivérek, Zorán és Dusán.

0: A beat korszak után egy jó nagy ugrással 1997-be utazunk a képzeletbeli időgépünkkel, hiszen akkor született Ler István és Horváth Attila dala, a Mindenki valakié, melyet Charlie énekel az aranylemezekben.
1: Na gyerünk!

0: egy újabb örökzölddel, most a 80-as évekből.
1: Az a szép, hogy buta szemed csak is engem lát.
2: Bevallom, hogy tetszik nékem huncut pofikád.
1: Kell ez, hogy miért, a sajnos nem tudom.
2: Mondjad el hát, Maseri, most itt az alkalom.

Ő frontembere Dobrádi Ákos előadásában, amit most meg is hallgatunk az aranylemezekben. Utána pedig a 2024-es Dankó gáláról idézzük fel Ferenczi György, ifjabb Sárközi Lajos és a Gála zenekar örömzenélését, amikor együtt adták elő Seres Rezső szerzeményét Én úgy szeretek részek.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most csaknem 100 évet utazunk vissza az időben, hiszen Weygand Tibor hangja csendül fel egy archív felvételről. A 30-as, 40-es évek egyik legsikeresebb dalénekese, számtalan magyar hangos filmben énekelt, sőt némelyikben szerepelt is. A 30-as években vele készült a legtöbb hanglemez, és mivel a Columbia Gramofon Társaság is foglalkoztatta, gyakran vendégszerepelt Londonban, Bécsben, valamint Franciaország és Németország több városában is. Két évtizedes pályafutása alatt Weygand Tibor mintegy 1500 dalt énekelt lemezre, és ő volt az első magyar előadó, akire a legnagyobb hatást tette az Európába is beszivárgó jazz és swing. Az aranylemezekben most egy muzeális értékű, felújított és digitalizált archív gramofon felvételről hallhatják Weygand Tibor hangját. Márkus Alfréd és Marton Ferenc szerzeményét énekli Csak egy kicsikét hunja be szemét címmel, amely a Katica című operettjükben szerepelt 1929-ben.

Kedves hallgatóink, lassan dél lesz, vagyis elérkeztünk az aranylemezek záró számához. Selényi Dezső Harsona művész és a Magyar Rádió Esztrád zenekara előadásában Dobsa Sándor szerzeményét, az Álomfejtőt hallhatják a harangszóig. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Rövidesen érkezik Budai Beatrix a Jó ebédhez szól a nótával, majd 2-től 5-ig Gál Zoltán és Nemesdiki teljesíti a zenei kéréseket és továbbítja az üzeneteket a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap délelőtt is várom Önöket. Kellemes napot és további műsorainkhoz jó szórakozást, jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdu Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigány zene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa főbb híreink először röviden. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal ma a parlament.
2: Egyre több információ lát napvilágot Volodymyr Zelenszkij vasárnapi londoni egyeztetéseiről. Ezek között szerepel az is, hogy európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására.
1: Átfogó országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace.
2: Napközben országszerte sok napsütés várható, 29-34 fok valószínű.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. A kormány fő felszólalására reagáltak az ellenzéki pártok. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány totális diktatúrát kezd építeni. A Fidesz frakcióvezetője pedig úgy véli, ha a miniszterelnök a gyűlöletkeltés ellen kíván fellépni, akkor ezt a saját pártjában kell kezdenie, és arra is felszólította Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Bieska Dániel összefoglalója.
3: Ma két fontos javaslatról vitázunk itt a parlamentben, amelyek célja, hogy soha, de soha többé ne fordulhasson elő az, hogy a nemzet vezetői szembefordulnak a saját nemzetükkel.
4: Büszkének kell lennünk, amikor a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázunk, jelentette ki napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a hivatal teljesítménye mindössze annyi volt, hogy közpénzmilliárdokból magyar állampolgárokat fenyegetett.
3: Amikor eljött az igazság pillanata, amikor végre elő lehetett volna állni a bizonyítékokkal, a nagy leleplezésekkel, hirtelen egy szó nem volt a külügyminisztériumba kibejárkáló orosz hackerekről, a kínai kapcsolatokról, a letelepedési kötvénybizniszről.
4: Magyar Péter szerint egy szabad Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatként kezeli. A kormányfő azt mondta, a hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta.
3: Ennek a korszaknak vége. Nem csupán egy hivatalt szüntetünk meg, visszaadjuk ezt a szót azoknak, akiknek mindig is a tulajdonában volt.
4: Magyar Péter a politikai plakátok használatának korlátozásáról szóló javaslatról azt mondta, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek és fenyegetések lepték el az internetet és a köztereket, felbecsülhetetlen kárt okozva a nemzetnek.
3: Magyar gyerekek milliói nőttek fel olyan országban, ahol a politika újra és újra azt üzente, mindig van valaki, akitől félni kell, mindig van valaki, akit hibáztatni kell. Ennek a korszaknak is véget vetettek a magyar választók. Április 12-én. De azt is szeretnénk garantálni ezzel a törvényjavaslattal, hogy ez a korszak ne térhessen vissza.
5: Majdnem megkönnyeztem ezt a felszólalását.
4: Reagált felszólalásában a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a szuverenitás védelmi hivatal nem látta el feladatát, ezért támogatja annak megszüntetését, ugyanakkor a szerinte aránytalan választási rendszert is átalakítaná.
5: Ami az elmúlt 16 évet illeti, biztos, hogy mindenféle területen sérült a demokrácia, de nagyon úgy tűnik, hogy önök semmivel nem csinálnak különbet, vagy mást, totális diktatúrát kezdenek kiépíteni.
4: A KDNP frakció vezetője, Rétvári Bence arról beszélt, a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, ennek fontos eleme a migrációs paktum.
6: Azt mondja, hogy amíg ön lesz a miniszterelnök, addig illegális bevándorlók nem fognak Magyarországra jönni. Csak hogy ez a brüsszeli tolvajnyelvnek a kijátszása, ugyanis a migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy aki a paktum hatája alá esik, tehát akit a paktum jogszabály révén engednek be az unió területére, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló.
4: A Fidesz frakció vezetője arra kérte a miniszterelnököt, hogy ne csak a hivatalt szüntessék meg, hanem nyilatkozzanak arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Gulyás Gergely kitért a gyűlöletkeltésre is, szerinte Magyar Péter részéről a kampányban ez mindenkor korábbi határt felülmúlt, és a választások óta sem hagyta abba.
7: Ha a miniszterelnök úr fel kíván lépni a gyűlölet ellen és a gyűlöletkeltés ellen, akkor legyen kedves ezt saját pártjában kezdeni, és saját pártjában egyértelművé tenni azt, hogy gyűlöletkeltés nem elfogadható. A választásoknak vége, a választások eredményeként önök kormányozhatnak, úgyhogy gyűlöletkeltés helyett javaslom, hogy kormányozzanak.
3: Én értem, hogy ön szeretne egy olyan választási rendszert, amiben lehet 6%-kal kormányt alakítani.
4: Reagált Torockai László választási rendszert érintő felvetésére a miniszterelnök, aki szerint a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk koalíciója részben már megszületett. Rétvári Bencének üzenve a kormányfő azt mondta, a Fidesz és a KDNP sem beszélt arról, hogy az előző kormány milliárdos közpénzen akart migráns tábort építetni Vitnyéden.
3: Önök hoztak be évente több tízezer legális gazdasági migránst. A Tisza nem hozott be egyet se. Önök hozták be kvótákat, évről évre növelték a kvóták alapján, kvóták, nem csak brüsszeli kvóták, Fidesz Orbán kvóta volt, több tízezer gazdasági migráns lehetett behozni.
4: A kormányfő szerint a Fidesz azért tart az Európai Ügyészségtől, mert 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat. Magyar Péter világbotránynak nevezte, hogy Völner Pál volt igazságügyi miniszterhelyettest a Schadl ügyben, a mai napig nem vették őrizetbe.
1: Valamennyi jelenlegi és korábbi országgyűlési képviselő eleget tett vagyonnyilatkozati kötelezettségének a tegnapi határidőig. Magyar Péter vagyoni helyzete érdemben nem változott, ingatlanjai és autója is megmaradt, emellett 88 millió forintos megtakarítást vallott be. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök ingatlanai sem változtak, megtakarítása azonban 4 millió forinttal nőtt. A Tisza kormány legvagyonosabb képviselője Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter egy spanyolországi üdülőt, egy Maseratit, egy Teslát és több milliárd forint megtakarítást vallott be. Politikusi fizetését pedig teljes egészében jótékony célra ajánlotta fel. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
8: Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát,
9: jelentette be a kormánypárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea azt mondta, képviselőik többsége sikeres karrier után ült be a parlamentbe. Magyar Péter miniszterelnöknek továbbra is egy 12. kerületi ház, egy lakás és egy garázs van a nevén. Változatlanul tulajdonosa egy beépítetlen területnek Balatonhenyén, és van egy Volvója. Egyéb ingóságként egy pianinót és két festményt tüntetett fel. A kormányfőnek 88 millió forint megtakarítása van, főleg értékpapírokban. A kormánytagok közül Kapitány Istvánnak a legnagyobb a vagyona. A gazdasági és energetikai miniszternek több mint 6 milliárd forintnyi befektetése van. Résztulajdonosa egy malagai üdülőnek, gépkocsiként pedig egy Maseratit és egy Teslát tüntetett fel. A politikus ugyanakkor a fizetését jótékony célra ajánlotta fel.
10: A teljes miniszteri fizetésemet felajánlom a magyar koraszülött és újszülött mentőalapítvány részére.
9: Orbán Anita külügyminiszternek 237 millió, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek 111 millió, Posvai Gábor belügyminiszternek pedig mintegy 107 millió forint megtakarítása van. A belügyi tárcavezető három autót is feltüntetett. Ennél is több autója van Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek, aki a két ingatlana és a 280 millió forintnyi megtakarítása mellett 5 kocsi tulajdonosa. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke egy mezőlaki rétet és egy csopaki gyümölcsöst is bevallott. Radnai Márka választások után április 27-én kapott ajándékba egy budapesti lakást és két BMW-t. Kitöltötte vagyonnyilatkozatát Orbán Viktor is. A korábbi miniszterelnök 36 évnyi képviselői munka után 9,1 millió forint megtakarítást vallott be, ami 4 millió forinttal több, mint januárban. Továbbra is egy felcsúti és egy 12. kerületi ingatlan tulajdonosa. Nem látszik jelentős változás Lázár János egykori miniszter vagyonnyilatkozatában sem. Neki továbbra is 46 ingatlanja van, és 40%-os tulajdonrésszel bír a Batidai vadászkastélyban. Ujjes Gergely egy 11 millió forintos babaváró támogatást vallott be. A Fidesz frakció vezetője emellett továbbra is két 11. kerületi ingatlan tulajdonosa, de a nagyobbat éppen értékesíti. Rétvári Bence három ingatlan tüntetett fel, a KDNP frakció vezetőjének számláján 8 millió forint van, ami a 2026. januárjában leadott vagyonnyilatkozatához képest 6 milliós gyarapodás. Torockai Lászlónak mindhárom korábbi ingatlanja megmaradt, a Mi Hazánk elnöke januárban 1 millió forintos készpénzt vallott be, ami mostanra lekerült a dokumentumról, bankszámlája viszont azóta 7 millió forinttal gyarapodott. Dúró Dóra Mi Hazánkos képviselőnek nyilatkozata alapján továbbra is megvan a Horthy szobra, házastársával Novák Előddel pedig mintegy 2000 könyvet is birtokol.
1: Az alaptörvény sérülékenységére hívta fel a figyelmet Hak Péter, az ELTE emeritus professzora. A jogtudós azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány az alaptörvény módosítását tervezi, amennyiben Sulyog Tamás köztársasági elnök és 8 közjogi vezető nem mond le.
2: Hak Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az alaptörvényt az emeli ki a többi jogszabály sorából, hogy az elfogadásához, módosításához a képviselők kétharmados többségének szavazatára van szükség az országgyűlésben.
11: Az elmúlt 5 választáson a választási rendszer következtében olyan eredmények születtek, hogy az elmúlt 5 választásból 5-ször volt kétharmados többség, tehát tulajdonképpen igazából csak a többség önmérséklete az, ami az alaptörvényt védelmezné, ha gyakorolna ilyen önmérsékletet. Ugye az elmúlt 16 évben sok probléma volt ezzel kapcsolatban, tehát romlott az alkotmányosság színvonala.
1: Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség.
2: Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az elnököt szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélje.
1: Elengedhetetlen a korrupciós és átláthatósági törvénycsomag jogszabálymódosításai a befagyasztott uniós pénzek lehívásához. Erről beszélt az Európa Stratégia Kutatóintézet szakértője a közmédiában. Tarac Közi Anna szerint a feltételül szabott 27 mérföldkörről 10-ben nem volt egyetértés. Tegnap jelentette be a kormány, hogy az igazságügyi miniszter még ezen a héten az országgyűlés elé terjeszti a szükséges törvénycsomagot. Mészáros László összeállítása.
12: Kulcsfontosságú előterjesztés kerülhet az országgyűlés elé. Görög Márta igazságügyi miniszter a héten korrupcióellenes és átláthatósági javaslatot nyújt be a parlamentnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós forrásokhoz.
3: Hazavisszük ezeket a pénzeket, ahogy ígértük.
12: Magyar Péter másfél hete Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével közös sajtótájékoztatóján jelentette be, sikeresen megállapodtak 16,4 milliárd euró felszabadításáról. A miniszterelnök történelmi győzelemnek nevezte, hogy a kormány hozzáférhet a mintegy 6000 milliárd forintnak megfelelő uniós forráshoz. A kormány tervei szerint 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból. A teljes keretből 2,6 milliárd eurót már megvalósult beruházások, például a Békéscsabai vasútvonal utólagos finanszírozására fordítanak, míg 1,1 milliárd euró újonnan beemelt projekteket, köztük a budapesti KAF villamosok beszerzését fedezi. További 1,5 milliárd euró energetikai fejlesztésekre és a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésére jut, míg 2 milliárd euró KKV-kra, valamint bérlakás és kollégium programokra. 1,8 milliárd euróból pedig a HÉV hálózatot és az Intercity flottát korszerűsítik. Magyar Péter a brüsszeli sajtótájékoztatón biztosított mindenkit, hogy a kormány végrehajtja a kifizetések feltételeként szabott reformokat.
3: El kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
12: Múlt pénteken Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter részletesen is kifejtette, hogy mely jogszabályokon változtat a kormány.
13: Ez érinti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kérdését, a vagyonnyilatkozatok kérdését, az integritás hatóság kérdését, a magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének megismerhetőségét, tehát egy igen átfogó, több tucat törvényt, még a büntető törvénykönyvet is módosító törvényjavaslat csomag lesz, amivel úgy gondoljuk, hogy teljesíti Magyarország a 27 szupermérföldkövet és a kondicionálitási eljárásban megfogalmazott egyéb korrupcióellenes jogállami és átláthatósági követelményeket, amik ahhoz szükségesek, hogy az európai uniós források hazaérkezzenek.
12: A befagyasztott uniós pénzek lehívásához elengedhetetlenek a korrupciós és átláthatósági törvénycsomag jogszabálymódosításai, nyilatkozta az Európa Stratégia Kutatóintézet szakértője, Tarac Közi Annát hallják.
14: A 27 mérföldkő egy része már korábban is teljesült, egy maradék 10 mérföldkő mérföldkő volt az, amiben nem volt teljes egyetértésben a magyar kormány és az Európai Bizottság, hogy feltétel nélkül teljesültek. Ezeket hivatott most megoldani ez a törvénycsomag.
12: A szakértő kifejtette, a jogszabályok elfogadásával párhuzamosan a kormány már dolgozik az uniós helyreállítási program módosításán. Erre a források lehívása miatt van szükség. A dokumentumban csak olyan vállalások kerülhetnek, amelyek az augusztus 31-i határidőig garantáltan megvalósulnak, különben az EU nem fizet. Tarackközi Anna kiemelte, a szoros menetrend a többi tagállamnak is komoly kihívást jelentett. Nekik május végéig kellett módosítaniuk a programjukat. Magyarország azonban néhány hét haladékot kapott arra, hogy benyújtsa a végleges terveket az Európai Bizottságnak.
1: Az országgyűlés egyhangulag megszavazta a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló javaslatot. Az eljárások kizárólag a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a végrehajtói rendszer küszöbön álló átalakítását követően egy külön törvény alapján folytatódhatnak majd. Páfai Csikó összeállítása.
15: 2008-ban az emberek az elszálló törlesztő részletek miatt nem tudták fizetni a devizahiteleiket. A devizahitelválság akkor mintegy 1 millió embert érintett. Főleg lakásvásárlásra vettek fel hitelt a 2000-es években, amikor a deviza alapú kölcsönök jóval olcsóbbak voltak. Bár az emberek a pénzt jellemzően forintban kapták és forintban is törlesztettek, a tartozásuk értékét devizához kötötték a bankok, főleg svájci frankhoz. Így előfordult, hogy egy 50 ezer forintos autóhitel törlesztője 200 ezerre nőtt rövid idő alatt. A 2008-as pénzügyi válság idején a forint jelentősen gyengült, emiatt sok család havi törlesztője ugrott meg hirtelen, miközben a fennálló tartozása is nőtt. Sokan nem tudtak fizetni, és a lakásukat is elveszítették.
16: Soron következik
15: a devizakárosultak ügyében korábban számos eljárás is perindult, és a TISZA programjában is külön programpontként szerepelt a téma a választási kampányban. Hétfőn a parlamentben tárgyalták a devizahitelesek ügyét.
16: Az országgyűlés 183 igen szavazat.
15: Az előterjesztést végül minden jelenlévő képviselő megszavazta. A törvény átmenetileg felfüggeszti a devizahiteles peres eljárásokat és az ingatlan végrehajtásokat. Az eljárások pedig később a jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a végrehajtói rendszer átalakítását követően egy külön törvény alapján folytatódhatnak.
17: Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat.
15: Fogalmazott Hantosi István, a TISZA párt országgyűlési képviselője.
18: Most generális szabályt kellett alkotni.
15: Annyira sokszínű az adósok helyzete, hogy minden eljárást fel kellett függeszteni. De akik szeretnék, folytathatják a perüket. Erről Varga Damm Andrea beszélt az M1-en. A volt jobbikos képviselő évek óta foglalkozik a devizahitelesek ügyével. Szerinte felülvizsgálatok kellenek, mert általánosságban nem lehet kimondani, hogy a bankok mikor és hogyan hibáztak.
18: Egy alapelvet meg kell fogalmazni, ez pedig az, hogy ilyen súlyos kockázatot nem vállalhattak az adósok. Tehát, hogyha maga a bank, egy professzionális intézmény nem készítette föl erre őket, akkor ők hogyan is számíthatták ki ezeket a kockázatokat?
15: A bank szakjogász szerint nem lesz könnyű ezt az ügyet mindenki számára kedvezően befejezni. Varga Damm Andrea ugyanakkor kiemelte, hogy a TISZA kormány elkötelezett amellett, hogy a korábbi devizakockázatokat nem lehet az adósokra terhelni.
1: Megtorpant az infláció Magyarországon. Májusban éves szinten 1,8%-ra mérséklődött, ami az elemzőket is meglepte. Szerintük az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. Dorogi Zsuzsa összeállítása.
19: Bejövök a boltba és megnézem, hogy mi van akcióban.
20: Az emberek árérzékenyek, ezért jellemzően az olcsóbb termékeket keresik. A KSH májusi adatai szerint áprilishoz képest májusban 0,3%-kal mérséklődött, míg februárban, márciusban és áprilisban növekedett, a múlt hónapban megtorpant az infláció. A friss adatok még az elemzőket is meglepték, ők ugyanis az infláció 2,2%-os növekedését várták májusra, ezzel szemben az éves pénzromlás 1,8%-ra lassult. Magyarországon továbbra is védett áron tankolhatnak az emberek, többek között ez is hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz, ahogy az is, hogy a Tisza kormány még életben tartja az árrésstoppot, kivezetését csak fokozatosan tervezik, úgy, hogy azt ne érezzék meg a vásárlók. Elemzők szerint, ha az infláció alacsony marad, akkor még nagyobb lendületet vehet a fogyasztás, ami a gazdaság teljesítményére is pozitívan hat.
1: Felgyorsulhat a panaszkezelés a pénzügyi szolgáltatóknál a jegybank megújított rendelete nyomán. A szabályozás az új típusú szolgáltatókra is kiterjed, és a Magyar Nemzeti Bank várakozása szerint a szegmens érintett szereplőinek és az ügyfeleknek is könnyebbséget jelent. Részletek Illés Annától.
0: A rendelet módosítás újdonsága, hogy a digitális eszközök segítségével gyorsabban adhatjuk be a panaszunkat, és gyorsabban is kaphatunk választ, hogyha úgy döntünk, hogy olyan válaszadási utat kérünk a pénzügyi szolgáltatótól.
21: Közölte az MNB felügyeleti szóvivője. Binder István a Krónikának elmondta, a szabályozás kiterjed az új típusú üzletági szereplőkre is, mint például a kriptoeszköz szolgáltatókra, amelyeknek már több százezres ügyfélköre van itthon, valamint a csak nem egy éve létező hitelgondozókra is.
0: Gyakorlatilag bárki vásárolhat Európai Unió szabályok nyomán nem teljesítő, tehát 90 napon túli késedelmes hiteleket, de természetesen, ha erre nincs meg a megfelelő szakképzettsége, megfelelő felügyeleti engedélye, akkor profi engedélye rendelkező, tulajdonképpen követeléskezelés tevékenységhez hasonló hitelgondozóra kell bízni ezeket a hiteleket, mert ezek a professzionális cégek, ezek a hitelgondozók, itt is lehet panasz, itt is lehet probléma, de ezekre is ki kell terjednie ennek a rendeletnek, a fogyasztókat védő előírásokat itt is el kell várni a szolgáltatóktól.
21: Binder István hangsúlyozta, az új rendelkezés alapján az ügyfelek a szóban előterjesztett panaszaiknál ezentúl kifejezetten kérhetik, hogy azokra a postai út helyett elektronikusan válaszoljon a pénzügyi szervezet, ezzel is gyorsítva a folyamatot.
0: Az a fontos, hogy a saját igényünk alapján dönthessünk fogyasztóként arról, hogy melyik válaszadási forma áll rendelkezésünkre, akinek tényleg az a biztonságos, hogy ezt papír alapon kapja meg levélben, és úgy tudja elolvasni, áttanulmányozni, annak az az út áll rendelkezésre, aki pedig ismeri ezt a szélsebes digitális világot, annak pedig ezek a lehetőségek is ott vannak. Én azt gondolom, hogy ezzel mind a két oldal tud nyerni, tehát olyan eszközöket sorol föl, vagy olyan lehetőséget mutat be, vagy elvárásokat ez a rendelet, amiket a pénzügyi intézmények maguk is alkalmaznak, hiszen ott is nagyon fontos, hogy folyamatosan nézik az ügyféligényeket, folyamatosan nézik, hogy az ügyfelek hogyan kommunikálnának.
21: Az új jegybanki elvárás szerint az érintett cégeknek szabályzataikban fel kell tüntetniük a panasz közlésére szolgáló egyéb eszközeiket, például mobiltelefonos applikáció, ügyfélportál felület vagy más digitális eszköz. A kapcsolódó rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben és július közepétől hatályos.
1: Déli Krónika. Egyre több információ lát napvilágot Volodymyr Zelenszkij vasárnapi londoni egyeztetéseiről. Az ukrán elnök a brit miniszterelnökkel, a francia elnökkel és a német kancellárral találkozott, ahol Ukrajna támogatásáról volt szó. Később kiadtak egy 5 pontos nyilatkozatot, amiben azt írták, európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására. Barna Péter összeállítása.
22: 3 ember meghalt és több mint 15-en megsebesültek a Harkivi régióban a Kedrevíradóra indított orosz támadásokban. A légi csapásokban több lakóépület kiégett és lakhatatlanná vált. Zaporizsjában pedig 2 haltak meg, 23-an megsebesültek egy rakétatámadásban. A térfigyelő kamerák azt a pillanatot is közelről rögzítették, amikor az orosz rakéta becsapódott. Moszkva fokozta az Ukrajna elleni támadásokat, válaszul az orosz települések ellen indított akciókra. Kijev folyamatosan indít mélységi légicsapásokat az orosz városok és az energetikai infrastruktúra ellen. Az ukrán elnök a brit miniszterelnökkel, a francia elnökkel és a német kancellárral egyeztetett Ukrajna támogatásáról vasárnap. Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron támogatta Volodymyr Zelenszkij javaslatát, hogy Ukrajna és Oroszország közvetlen párbeszédet folytasson az Egyesült Államok és Európa részvételével. Közös nyilatkozatukban egyebek mellett azonnali tűzszünetet és a tárgyalások elkezdését sürgették. Azt is leszögezték, hogy Ukrajnának erős biztonsági garanciákat kell kapnia a tűzszünet után, amelynek része egy több nemzetiségű erő Ukrajnába telepítése a tűzszünet betartatására. Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezetői, bár a békéről beszélnek, mégis fegyverekkel segítik Kijevet a háború folytatásában, reagált a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov leszögezte, így nehéz elképzelni, hogy Moszkva tárgyalóasztalhoz üljön, és bármiről megállapodjon Kijevvel. Macron, Starmer és Merz békéről beszélnek, miközben egyidejűleg hangsúlyozzák, hogy segítik Kijevet az új fegyverek előállításában és a háború folytatásában. Nem jelent ez ellentmondást? És nem ez mutatja meg a legjobban az európaiak valódi szándékait? Jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az ukrajnai háború több halálos áldozatot követel, mint 2022 óta bármikor, jelentette ki az ENSZ főtitkár helyettese, aki azonnali tűzszünetre és a tárgyalások folytatására szólított fel. A feleknek vissza kell térniük a diplomáciához. Még nem késő újra megkezdeni a párbeszédet. Európa biztonsága azoktól a diplomáciai erőfeszítésektől függ, amelyek véget vethetnek a háborúnak. Elsődleges fontosságú a teljes és feltétel nélküli tűzszünet, ami életeket mentene és megteremteni az utat az igazságos, tartós és átfogó béke felé, fogalmazott Rosemary DiCarlo. Az orosz-ukrán béketárgyalásokon érvényesülnie kell Európa érdekeinek. Erről az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője beszélt. Kaja Kallas kiemelte, figyelembe kell venni a kelet-európai államok biztonságát és elvárásait is. Mindent meg kell tennünk, hogy Oroszország és Ukrajna tárgyaljon egymással, mert nekik kell megállapodniuk. De szem előtt kell tartanunk Európa érdekeit is, mivel vannak olyan kérdések, amelyek számunkra is fontosak, például a szankciók enyhítése, vagy a befagyasztott eszközök feloldása, mondta a főképviselő. Az Európai Unión belül eltérő álláspontok vannak a tárgyalásokról. Erről beszélnek a nemzetközi elemzők, akik arra hívják fel a figyelmet, szerintük Franciaország és Németország a konfliktus rendezését támogatja, miközben a balti államok és egyes kelet-európai országok úgy vélik, nincsenek meg a feltételek a béketárgyalásokhoz.
1: Az amerikai kérésnek elengedve Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus.
2: Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad.
1: A Fülöp-szigeteken 37-re emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A 7,8-es erősségű földmozgás jelentős pusztítást végzett Mindanao szigetén, ahol több mint 400 sérültet találtak. A túlélők keresése folytatódik, a hatóságok szerint azonban kicsi a valószínűsége, hogy még élő emberekre bukkanjanak az épületek romjai alatt. Pék Bulcsú összeállítása.
5: Hétfőn 7,8-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Egy videón az látható, hogy sokan egy liftbe menekültek, az azonban elakadt a földrengés hatására. Szakértők szerint ez az egyik legrosszabb dolog, amit ilyenkor tehetünk. A liftben rekedt emberek perceken át küzdöttek a liftajtó kinyitásával, és csak a szerencsének köszönhető, hogy a lift nem sérült meg, így végül sikerrel jártak. A mentés első napján több mint 400 sérültet találtak. Bár kedden folytatódott az eltűntek keresése, a hatóságok szerint csekély az esélye, hogy túlélőkre bukkanjanak. Ez a nő a fiáról vár híreket, aki a földrengés ideje alatt egy üzlethelyiségben dolgozott. Üzenetet kaptam, hogy a keresőcsapat másnap visszajön, de már nem mentésről beszéltek. Egyikük azt mondta, hogy már nem észlelhető szívdobogás, panaszolta. A földrengés Mindanao szigetén, General Santos Cityben okozta a legnagyobb pusztítást. A tanévkezdést elhalasztották, a 700 ezres városban több helyen megszűnt a víz és az áramellátás. A Fülöp-szigeteken minden évben több száz földrengést észlelnek, ezek többsége azonban nem okoz komoly károkat. A fokozott szeizmikus aktivitás azzal magyarázható, hogy a szigetország az Új-Zélandtól egészen Dél-Amerikáig húzódó patkón, az úgynevezett tűzgyűrűn fekszik, ami kiemelt vulkanikus tevékenységéről és gyakori földrengéseiről ismert.
2: Fél egy lesz egy perc múlva.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal ma a parlament. Szó volt arról, hogy egyre több információ lát napvilágot Volodymyr Zelenszkij vasárnapi londoni egyeztetéseiről. Ezek között szerepel az is, hogy európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására. És hamarosan beszámolunk arról, hogy átfogó, országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace.
4: Déli krónika.
1: Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdú Szoboszló nem vár a kormány előrehozott intézkedéseire. Július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Május 22-ig országosan 745 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Ráadásul minden harmadik eset súlyos sérüléssel végződött. Falucskai Évet összeállítása.
6: Egyre több hajmeresztő és veszélyes jelenet zajlik az utcákon és a köztereken, főleg elsősorban a gyalogos járdákon, a parkokban, ahol a fiatalok ezekkel az elektromos meghajtású szabadidős eszközökkel közlekednek, és nem éppen lassú módon.
7: Ceglédi Gyula Hajdúszoboszló polgármestere azt mondja, szeretnék megelőzni, hogy nagyobb baleset történjen elektromos rollerek miatt, ezért tiltották be azok használatát. A szigorítás a város legforgalmasabb területeire, köztük a kiemelt turisztikai övezetekre vonatkozik. Július 1-én lép életbe.
6: Elsősorban a fő útvonalunkon Dózsa-György út, Söktere, Szilfákalja, aztán Szent István park és Mátyás király sétány, tehát ez a fő közlekedési útvonal a város. Aztán van még egy sűrűbb terület, ez a József Attila utca, ahol szintén szállodák találhatók, valamint a piac környékét tartottuk fontosnak, illetve az egészségcentrumunknak a közvetlen környezetét is védeni szeretnénk, de ugyanígy gondoltunk például az iskolák és az óvodák környezetére.
7: Az elektromos rollerek veszélyeire hívja fel a figyelmet Viola Árpád, a baleseti intézet főigazgatója is.
23: Én minden szülőt óvaintek attól, hogy olyan eszközt vásároljon a saját gyermekének, amivel gyakorlatilag beláthatatlan sérüléseket tud okozni.
7: Hazánkban rollerbaleset miatt idén már két gyermek vesztette életét, és jelenleg is kómában fekszik egy fiatal, számolt be a főigazgató. Viola Árpád elmondta, az elmúlt időszakban 1-2%-kal több rollerbalesetes sérültet láttak el, mint korábban. Az adatok szerint megduplázódott a 10 éves sérültek száma. Hozzátette, egyre több olyan paciens látnak el, akit e-rollerrel közlekedők ütnek el.
23: Ha esnek, akkor gyakorlatilag nincs az a reflexidő, amíg ők kitennék a kezüket, hogy elérjék a talajt esés közben. Ez annyira lerövidül, hogy ez a védekező mechanizmus nem tud érvényesülni, és a leggyakoribb sérülések a koponya, arckoponya és a mellkasérülések.
7: A kormány látja a problémát, közölte néhány napja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint éppen ezért a roller szabályozással nem várják meg az átfogó KRESZ módosítást.
24: Azt gondoljuk, de még a kormány ezt nem tárgyalta meg, várhatóan következő hetekben fogja, hogy a KRESZ ne egy lépcsőbe módosítsuk, hanem kettőbe, gyorsan lépjünk roller ügyben, és aztán a teljes átfogó felvizsgálat az nyilván egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetés, több KRESZ oktatást igénylő változtatást, tehát arra több időt kell hagyni.
7: Nem Hajdúszoboszló az egyetlen város, ahol szigorítottak az elektromos rollerek használatán. Kaposváron május 1-től a sétáló övezetekből és a belvárosból tiltották ki ezeket a közlekedési eszközöket. Szegeden, Siófokon és Székesfehérváron is tilos a kijelölt helyeken rollerezni. Budapest több kerületében pedig már korábban szabályozták a bérelhető rollerek maximálisan megengedett sebességét és a parkolását is.
1: Ma tartják az 5. Dunántúli speciális filmszemlét Szombathelyen, ahol fogyatékossággal élő alkotók rövidfilmjeit mutatják be az Agora Savaria filmszínházban.
25: Fábián Gábor fesztiváligazgató a Krónikának elmondta, idén 27 rövid filmet vetítenek, az alkotásokat 16 filmes közösség készítette egy-egy mentor segítségével. Hozzátette, a filmszemle célja, hogy a filmek által segítse az érintett emberek társadalmi láthatóságát, valamint előmozdítsa a befogadó szemlélet erősítését.
26: Azzal, hogy a fogyatékossággal élők jelen vannak, láthatóvá válnak, ráadásul a saját hangjukon tudnak megszólalni így a filmek keresztül, ez nagyon sokat tud hozzátenni ahhoz, hogy a társadalom tudjon róluk, lássa őket, és egyelőre részesei legyenek a társadalmi folyamatoknak ők is.
1: Átfogó országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace. A szervezet vegyi anyag szakértője a Kossuth Rádió reggeli műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy több százezer tonnányi aszbeszt tartalmú kőzet kerülhetett Magyarországra az elmúlt években.
25: Simon Gergely azt mondta, a probléma megoldása összetett folyamat, a legfontosabb azt kideríteni, hogy hol vannak az országban ilyen kővel borított utak, és azokat megfelelően mentesíteni minél előbb.
1: A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei hangsúlyozzák, hogy ezt csak megelőzésként telepítették egyelőre, nem kell használni. Nagy Viktória információi.
3: Alacsonyabb vízállás esetén is a Tiszából a telepített úszóművel tudnánk az ivóvízhez szükséges vízmennyiséget kivenni.
4: Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese a Krónikának. Szegi Attila ismertette, Szolnok és 7 másik környező település ivóvízellátását egy felszíni vízmű biztosítja, amely a Tiszából veszi ki a vizet a városnál. Amennyiben alacsonyabb a vízállás, akkor ez már nem tud működni, így a most telepített vízmű segítségével tudják tovább biztosítani a szükséges mennyiséget.
3: Úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen úszómű, mint egy tutajszerű. Tehát tulajdonképpen egy úszóműre szerelt 2 szivattyúról van szó, amely a vizet fel tudja szívni a Tiszából, és azt továbbítani a vízmű rendszerébe. És tulajdonképpen már csak csatlakozik.

0: Feltette, hogy jelenleg mínusz 272 cm a vízszint Szolnoknál. Ha 30 cm-rel még csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Hozzátette, hogy a Tiszatónál is maximálisra állították a duzzasztást, hogy minél több vizet betárazzanak, és igyekeznek minden esetben annyi vizet engedni, hogy a kritikus vízállást ne érje le a Tisza Szolnoknál. Emlékeztetett, hogy 2022-ben és 2025-ben is szükség volt a rendkívül alacsony vízállás miatt ilyen úszóvíz kivételi mű telepítésére, de végül nem kellett működtetni a rendszert.
1: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint terelést építik az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es és a 113-as kilométer között. Mindkét oldalon egy-egy sáv járható, emiatt jelentős több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között. Az 50-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt is több kilométeres a dugó.
3: Fővárosi információk következnek.
4: A fővárosban tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles Sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
3: A gyönyörű nyárias hétkezdet után hamarosan változás érkezik az időjárásban. Nyugat felől egy gyenge hidegfront közeledik, amit már ma este érezhetünk. Milyen mértékű lesz a változás? Molnár Csilla meteorológust kérdezem. Szervusz Csilla!
5: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony közeledik hozzánk egy hideg front, ez a késő délutáni esti órákban egyelőre még csak az észak-nyugati területeket éri el, úgyhogy az ott élők készülhetnek leginkább fronthatásra. Érdekesség, hogy ez a front itt a Kárpát-medence felett vett egy hullámot, és ezért nem robog rögtön tovább keleti irányba, egy picit megpihen a nyugati észak-nyugati területek felett, úgyhogy ott lesz inkább borongósabb az idő, emiatt ott holnap néhol csak 22-23 fok lesz a maximum, miközben keleten tovább tombol a nyár, 32-33 fok is előfordulhat. Aztán majd csütörtök reggelre a keleti tájakat is eléri ez a front, ott is lesz csekély mennyiségű csapadék, ami viszont fontos, hogy emiatt a front miatt az északnyugati szél megerősödik, csütörtökön lesznek erős széllökések, és akkor már mindenütt csökken a hőmérséklet. Ezen a napon 20 és 27 fok közé melegszik a levegő, utána egy picivel csípősebbek lesznek a reggelek, de igazából a hét második felében emelkedik majd a hőmérséklet szépen lassan, úgyhogy visszatér a meleg. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
3: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Garami Zsura és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Senkit nem csodálok jobban, mint aki öregkorában az ifjakat megérti. Móricz Zsigmond író, újságíró gondolataival. Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. június 9-én is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Már is hallgassuk Hajnal Nikolettet és Vörös Sárit, valamint A baj van, nagy baj, és a Szerelem szerelem című csárdást. Jó rádiózást!

A Valamikor néked vittem minden nyíló orgona virágot című Szigeti József és Morvai Károly szerzeményt ezúttal a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett Farkas Rozika nyújt át a Dankó családtagjainak. Szalai Antal és zenekara kísér, aztán Bokor János, a szintén Dankó díjas előadó, a Vigyázz, mert Szóra Rózsa Ága című andalgót hozzá el ide nekünk, a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkba.

Kedves hallgatóink, most pedig a Tudjátok-e, mit álmodtam című dal csendül fel. Egy ritkábban hallott nótát hoztam el önöknek Máté Ottilia előadásában, majd a Nem átkozom Ibolya kék szemedet című nótát is hallgassuk meg együtt. Máté Ottiliát Puka Károly zenekara kíséri.

Mészáros János Elek Bangó Jánossal és a zenekarával is énekelt már nálunk. A Szerelmesek napján 2024. február 14-én itt az MTVA-ban a Sára Sándor vetítőteremben. Hát hallgassuk meg a Kecskebéka felmászott a fűzfára című csárdást.

Eltörött a hegedűm, nem akar szólani. Szól így a soron következő nóta, amit Magyar Imre és zenekarának előadásában hallunk. Aztán tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk 13 óra után 4.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése támogatandó, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitásvédelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A vezetékes gázért ugyanakkor 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Vegyipari Szakszervezetek Szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek, gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai Védelmi Minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó és akkumulátor gyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. A Kongói Demokratikus Köztársaságban 100 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak száma. Eddig 550 esetet erősítettek meg, 19-en felgyógyultak a fertőzésből. A járvány megfékezését lassítja az országban dúló fegyveres konfliktus. A megbetegedést okozó vírustörzs ellen nincs vakcina vagy gyógymód. Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 29-34, késő este 21-26 fok várható. 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velünk még egészen két óráig. A Cudar Lőréről szól az első dal, majd a legényekről, akik néha-néha megtetszenek nekünk. Erről énekel majd Jákó Vera, de előtte még Pataki Istvánt halljuk. Fogadják sok szeretettel!

A lehulló falevelet sodorja a szél is, szól így a soron következő nóta. Ejzeman Mihály komponálta a zenét, és Kalmár Tibor írt hozzá szöveget, de az is lehet, hogy ez fordítva volt. Viszont minket egyik variáció sem zavar meg abban, hogy meghallgassuk, és igen népszerű maradjon az idők végezetéig ez a szép dal, Szöllős Jemese énekel, majd az Érika hajlik a búzakalász, a Kopogós a csizmám sarka, és a Vége már a Dáridónak című klasszikus magyar nótákkal megyünk tovább. Szőlős Jemese után Újvári Marika, Lugosi Kati és Hatvani Kis Gyöngyi énekel.

0: Klikkó Rádió. Komádéban FM 89,9. A magyar zene rádiója.
1: Hopogós a csizmám, amit vettél, arany, vak,

És most Polyakin kanári polkáját halljuk itt a Dankó Rádióban, egy kedves kis virtuóz darabot Lakatos György és zenekara játszik.

0: sohasem.
1: Benedek Fi Katalin, Fazekas József, Csík József és Gáspár Ani nóta felvétele is urakoznak fel egymás után a következő percekben. Az egyik legszebb magyar nótával indítjuk a sort, Várjatok még őszi rózsák címmel. Aztán a csókról, dalról és borról is szó esik, mint ahogyan egy nádfedeles kis házikóról, és persze a szerelemről. További kellemes időtöltést kívánok a Magyar Zene Rádiójával.

Elmegyek az életedből, s meglátod, hogy a szememből nem csordul egy könycsepp. Elmegyek, hogy ne láss többé, légy te boldog mindörökké, ha néked így könnyebb. Ezt a gyönyörű nótát Erős Bélának köszönhetjük, amit most Szalai Antal zenekarának előadásában hallunk, és persze megspékeljük egy-két csárdással is. Fogadják sok szeretettel!

Az asztali muzsika után szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk már is Zsuzsa Mihályt, majd Gáti Pált és a Megáradt a patak, valamint a Piros almacsüng az ágon című magyar nótát. Fogadják sok szeretettel!

0: akkor volna.
1: A Vannak égő fájó könnyek című dalt halljuk most Madarász Katalin előadásában, és égtek, fájtak azok a könnyek, amikor ott álltunk Madarász Katalin sírjánál, és örökre elbúcsúztunk tőle. Hallgassuk meg ezt a dalt most itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban, Mészáros Tivadar és zenekarának kíséretével. Aztán a Hóvirágról Tarnai Kis László énekel, a Nem zörög a haraszt című csárdást Szeredi Krisztina hozza el nekünk, és a Csókra csókot című Babos Károly és Gyagyovszky Emil szerzeménnyel Egri József zárja az összeállítást.

Jáger Balázs János Gordonka játékában gyönyörködhetünk keddi adásunk utolsó pillanataiban. Én ezzel búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy velünk tartanak majd holnap is. Ugyanígy a Déli Krónika után várom önöket sok szeretettel és Nótás jó szívvel. Addig is, ha tehetik, akkor maradjanak velünk. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsor, persze, hogy Gál Zoltánnal és önökkel, hiszen számos kívánságot sorakoztatunk fel három teljes órában. Legyen az magyar nóta, operettsláger vagy örökzöld melódia, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és a Dankó Rádió hallgatóinak különleges történeteivel. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Éljük át együtt a játék örömét.
2: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
1: Ugye?
2: Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a hárman.
3: Mindennyian.
1: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
3: 180.
1: Így van, tovább.
3: Normális maga?
2: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát.
4: Hastánc. Vízisí, vízisí.
5: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Gál Andrea köszönti önöket. A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, melyet Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos abban, hogy van politikai szándék arra, hogy megoldják Budapest problémáját. Májusban 1,8%-kal mérséklődött az éves infláció, az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A vezetékes gázért ugyanakkor 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket, és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai védelmi minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an sérültek meg. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. A kongói demokratikus köztársaságban 100 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak száma. Eddig 550 esetet erősítettek meg, 19-en felgyógyultak a fertőzésből. A járvány megfékezését lassítja az országban dúló fegyveres konfliktus. A megbetegedést okozó vírustörzs ellen nincs vakcina vagy gyógymód. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/h sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Megkezdődött a kérészek rajzása, a tiszavirágzás. A nagyméretű rovar életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Mivel védett faj, a kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése tilos. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben eleinte az ország keleti részén egy-egy zápor zivatar előfordulhat, délnyugaton heves zivatarok is lehetnek. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban, és külön köszöntöm a Félixeket névnapjukon, és azokat, akik június 9-én születtek. A szerkesztő ma is nemes neki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Ennyi praktikus információ után kezdjünk zenélni. Konkoly Gabika Komarócon a felnőtt kor küszöbét átlépve gyermekkora emlékére fogadja szeretettel a dalt nagyapától és nagyitól. Korpás Éva énekel, a pozsonyi sétatéren megy a villamos.

Kardosné Eta kérte Szász Kati előadásában a következő kedvenc nótáját. Johann János zenekara kíséri Rózsafámon Rózsabimbó.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió minden dolgozóját. Nótát kérek Szombathelyre, Takács Ferencné Zsuzsának, Isten áldásával nagyon sok boldog születésnapot, jó egészséget, boldogságot kívánok a családod körében. Szépen minden szeretetével ölellek, csókollak nővéred Nárudvarról. Nóta, amit kérek, messze van a kicsi falum, Farkas Bálint művész úrtól. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm a hívását. Szolnokon Deme Csöpikének születésnapi alkalmából minden jót, nagyon jó egészséget kíván volt szomszédasszonya Kati. Dömsödi Farkas Bálintot halljuk, messze van a kicsi falum.

Jeremiás Imrének felesége kérte legkedvesebb nótáját, Nógrádi Tóth Istvánt Lakatos Miklós zenekara kíséri, jegenyefák, jegenyefák nem nőnek az égig.

Drága fiát és drága mennyét, Palit és Ágit szeretné meglepni ezzel a szép dallal, Csernák anyu, aki tiszta szívből szereti őket. Jutka is kérte a dalt, melyet Korda György énekel, gyöngéden ölej át.

Takács Ferencné Zsuzsának Szombathelyre szól az üzenet. Születésnapod alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntünk, kívánunk jó egészséget, minden jót. Férjed Feri, gyermekeid Andi és Norbi családjukkal. Kolostyák Gyula énekel, nem születtél te sem, mint én, Márványköves cifrapalotába.

Kecskemétről Urbán István Nézsóka kérte a következő nótát, Szalai Lászlót Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, Fagyban közepében a télnek.

van, közepében ott élnek. Csókért könyörögtem te néked, most már virágos a rég. Nem kell szíved az a jég, késő minden kis öreg.

Csornán édesanyámnak, Schléber Máriának minden jót kívánok, üzené lánya Noémi. Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3:01. Csapody Károlyné kérte Simon Boglárkától a következő dalt. Nem kell a lány tanítani szeretné.

0: Egy régi, kicsit elfelejtett nótát szeretnék kérni a lökösháziaknak és Békés Csabánra, a bátyámnak, Kelemen Károlynak. Jó egészséget kíván Kelemen Béla Debrecenből. Király Ernőt halljuk lökösházi puszta szélen.
1: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
2: Házi puszta télen, a kocsmából kihallik a nóta. Rongyos ember mulatozik, rongyos.

volt nekem egy sejem a hajó. Kedvesem, hely kocsmáros, még egy

volt nekem egy sejem a hajó. Kedvesem, valamikor gazdag voltam, de a sorsom országolt rá. Mióta a harangunk valakinek esküvőre gondol, olyan lett

nekem egy sejem a hajó. Kedvesem, olyan lettem, mint a fogány.

0: volt nekem egy sejem a hajó.
1: Kedves hallgatóink, holnap délelőtt 9 és 12 óra között adókarbantartás miatt Pécs Misina vételkörzetében a 104,6 MHz-en adásunk szünetel, tehát Pécs környékén és holnap délelőtt. Megértésüket köszönjük. Csuti Csabát Sánta Ferenc zenekara kíséri, Balaton közepe náddal van kerítve.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot, Gécsek Levente vagyok. A Csaba munkatársamnak szeretném küldeni a Homokóra című számot. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a hívását, Zárai Márta énekel.
3: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán, lassan fény dereng, és az órán pereg a

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nagy Ecsedről Szatmári Né Eszter kérte a következő dalt. Csala Judit és Nógrádi Tóth István énekel, kísér Sárközi Béla zenekara, Rózsa, Rózsa, Labda Rózsa.

0: kunyáig. Ragyog csillag, páros csillag sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig.
1: Kóta Gusztávra, a szerető férjre, édesapára soha el nem múló szeretettel emlékezik halálának negyedik évfordulója alkalmából felesége és családja. Séje Pétertől, akit június 4-én a születésnapján veszítettek el, fájó szívvel búcsúzik húga Rozika, keresztfiáik és özvegy Csordás Ferencné és családja. Bétót Magdát, Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri. Itt vagy velem.

Sármellékről Bodó Lászlóné kérte a következő nótát. Sánta Zsoltot ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, de szeretnék Hajnalcsillag lenni.

Lökösné Irénke szeretné meghallgatni a következő nótát Budapesten. Karcagi Nagy Zoltánt ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Icipici kis galambom.

dalcímek a következő órából. A nő szívét ki ismeri, ahogy én szeretlek. Minden nap, mikor eljön az este. Tartsanak velünk a hírek után is, most Farkas Jenő játszik.

0: Műsorajánló.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
2: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése támogatandó, mert nem látta el a feladatát, az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitásvédelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágításakor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy Lázár János korábbi tárcavezető még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, amely így 451 milliárd forintra nőtt. Hozzátette, a szerződést úgy módosították, hogy a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehessen fel, így csaknem 94 milliárd forintot ki is fizettek. Vitézi Dávid közölte, folytatják a vizsgálatot, minden részletet nyilvánosságra hoznak. A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le ugyanis az a 60 napos haladék, melyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos abban, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Emlékeztetett, a fővárosra az elmúlt években óriási pénzügyi nyomás nehezedett, a cégeknél brutális és adósság halmozódott fel, de a közszolgáltatásokat így is fenntartották. A tiszaújvárosi üzemi baleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin egy üzemben szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbáj térségében Budapest felé. A gyerekeket szállító kis busz beleszaladt az előtte haladó kamionba. A külső sávot lezárták, jelenleg 10 kilométeres a dugó a főváros felé tartó oldalon. Újabb kis repülőgép zuhant le Isztrián. A brüsszeli repülőtéren történt balesetben a fedélzeten tartózkodó két külföldi állampolgár könnyebben megsérült. A múlt héten szintén Isztrián, Medulin közelében zuhant le egy kis repülőgép, akkor 4 osztrák állampolgár életét vesztette. És végül az időjárásról. Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm Önöket, folytatjuk a kívánságműsort. A következő dal végén pedig lediktálom a postai címünket, hogyha úgy gondolják, küldjenek egy szép lapot, képeslapot, mindig örülünk neki. Miklós szeretné meghallgatni a következő nótát, Nádasdy Lászlót, Lakatos Miklós zenekara kíséri, megüzentem a Sarkadi bírónak.
6: Megüzentem a Sarkadi bírónak.

csinálja. Ne rakassa, ki rakassa, ne simára rakassa, jön a babám, csikorog a csizmája. Mikor kezdtem a ládámat pakol lenni, édesanyám, akkor kezdett sigatni. Édesanyám, ne siras, köszönöm a nevet.

0: meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. Nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Elmondom a címünket, mert mindig nagyon örülünk a kézzel írott soroknak is. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ide írjanak nekünk, és írják rá szívküldi szívnek szívesen. Varga János Sárbogárdon szeretné meghallgatni a következő dalt. Derzsi György énekli, a nő szívét ki ismeri.

0: csak nem süt a nap a szemünkbe, aztán majd szombat este pénzteszünk a zsebünkbe, s összebújva húzatjuk a fülünkbe, hogy tánchoz nem kell kocsinnunk, galogjárjuk az a jó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Kenderesre Puskás Csabának testvére küldi a következő nótát. Andrik Jánost ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, az asszony, ha veszekszik.

0: szék, egyedül a mérges asszony öregszik.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Kedves Danko Rádió, Majorné, Rozikóban én vagyok Debrecenből. Kedden lesz a legboldogabb nap számomra. Napok óta számlálgatom, majd mikor jön el ez a szép boldog nap. A boldogságom titka, hogy ma van a születésnapom. 80 éves lettem, június 9-én. Ezt mi magam is nehezen hiszem el. Kérem, e napon játsszák le nekem Szűcs Judit születésnapi dalát. Köszönöm szépen, Majorné.
3: Igazán örülök, hogy ezt megosztotta velünk, és az egész Dankó család nevében fogadja legszívélyesebb üdvözletünket. Minden jót kívánunk önnek születésnapja alkalmából. Szűcs Judit énekel.

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4:44. Szabó Tiborné szeretné meghallgatni Szeghalomban a következő dalt. Fejős Jenőt Lakatos Miklós zenekara kíséri, Réten, Réten.
1: Réten, Réten, sej a Szent Királynéné.

0: kedvű volt az Apám című rovatunk következik, amelyben most egy rendkívül népszerű énekesnőt hallunk.
1: Balázs Klári vagyok, és az én kedvenc nótámnak az a címe, hogy ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Na, ezt azért szeretem, mert ugye köztudott, hogy mi sokat turnéztunk, Amerika, Kanada, Ausztrália, és ott bizony sokszor volt úgy, hogy az ember ugye el kellett hagyja a saját műfaját, mert kedvezni akartunk a közönségnek, vagy kértek dalokat, és akkor mi azt elénekeltük. Na, és a Gyuritól kértek egyszer egy magyar nótát, és ez volt az. És ezt egy kicsit úgy hozzám énekelte, de ez annyira őszint, te annyira nekem szól, hogy én annyira sajnálom, hogy ez nem lett videóra véve, mert hát ott perzselt a levegő, szóval óriási volt. Na hát azóta ezt a dalt szeretem.
0: De jó történet volt. Rögtön meghallgatjuk a dalt. Kisteleken Kézdi Sándornénak ezt küldi Kósa László. Kalocsai Zsuzsa énekel, kísér Németh Csicsó József zenekara.

a ragyogóját, elhúzodom bánatomnak a nótáját. Húzza cigány hajnalig a ragyogóját, volt az úgy, hogy egy-két

0: hiányzik.
1: Torma Istvánnak felesége küld egy jó nótát Bajáról Mohácsra. Dóri Józsefének elkísért Boros Lajos zenekara, leszakadt a pincelakat.

gyújtottam már csak gyere meg, készen az ágyra küldj bele, húzd le a csiszimádat, ne sározd be az éjt.

0: cimálom, de sáros te az én dunyhába.
1: Így ír hallgatónk, anyám helyett anyámnak, drága keresztanyámnak, Barta Évának Miskolcon, 88. születésnapja alkalmából minden jót kívánok, Zsuzsa. Gyurkovics Zsuzsa és Berentei Péter énekel, maradj még!

Hajasné Gizike kérte a következő dalt Nádudvarról, Gombos Majától a Katos Miklós zenekara kíséri. Kék a kökény, recece.

babája, ez a csinos barna.

0: Rádióra.
1: Édesanyjának és édesapjának születésnapjuk alkalmából nagyon sok szeretettel kíván minden jót lányuk Liptágné és családja. Bohács István énekel, Nád a házam teteje.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Németh József vagyok Zalacsányból. Szeretném a Harangozó Teréztől minden nap, mikor eljön az este. 4 hónapja halt meg a feleségem. Nagyon jó asszony volt, és nagyon szerette a gyerekeit, és minden este gondolatba bele vagyok. Nagyon-nagyon köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy ezt megosztotta velünk. Harangozó Teré énekel.

Dankó család tagjainak küldi szeretettel a következő dalt Farkasné Terike alapról. Hűvös Völgyildikó énekel, megyen már a hajnalcsillag lefelé.

0: Morvainé Erzsike édesapja egyik kedves nótáját kérte Kiskun félegyházáról, Pesenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Szerettem egyet, szerettem kettőt.
1: Szerettem egyet, szerettem.

Felettem egyet, felettem kettőt, felettem tízet, mint hiába. Csak azt az elsőt kívánom vissza, a nagy világon nincsen párja. Hey!

0: hely, az a kis gézsi.
1: Koltóini Ildikó kérte a következő nótát Berettyóújfaluból. Karcagi Jánost Lakatos Miklós zenekara kíséri. Csicsak rózsám hallod.

Ilonka megy a szóról drága unokáinak és drága kisfiának küldi a dalt szeretettel. Csákányi Lászlót és a Tabányi együttest halljuk. Van, aki vár.

Tapolcára Olaj Jánosnak sógornője küld egy jó nótát, hogy még vidábbabb legyen a délutánja, Vadász Zsolt énekel, Badacsonyi kéknyelűt.

0: Pártosné Ilike édesapjának Kisvárdára küldi kedvenc nótáját. Nánási Lajost Puka Károly zenekara kíséri. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod?
1: Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Húzza cigány vibrat.

kell álságot kicsiratott magamban.

0: hogy a kumat vár a romat elássák. Templomi járom, sosem nyúlnak, ezzel se körnékem az imádság. Teli hangos jó kedvem van, hogy a kumat vár a romat elássák.
1: Gödöllőről Csíder István feleségének Zsuzsának kérte a következő dalt, Hofi Géza énekel, Oda vagyok magáért.

Erzsébet küldi kedvencének és mindenkinek a következő dalt, Dócs Péter énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Mátyás földi hangár mellett.

közben bátran csókolózhat az ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjj el este, együtt megyünk eszékre. Vígan szúg a propeller, közben bátran csókolózhat az ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjj el este, együtt megyünk eszékre.

Mátyásföldi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság vonába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyásföldi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk

0: ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság honába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság honába.
1: Csongvainé Joli pápáról kérte a következő dalt Dancs Anna Mari előadásában, Alacsony a cipőm sarka.

Dalcímek a következő órából. Kislány a zongoránál, most tanulok nálad nélkül élni. Házunk előtt van egy magas eperfa. Ugye velem tartanak a hírek után is. Most Belen Zsigmond és Orsós Imre játszik.

0: műsorajánló.
1: A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannek adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Roman Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről, hozzátette szerinte az orosz gazdaság súlyos helyzetben van, és a háború folytatásáról az orosz elit sem gondolkodik egységesen. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. További 16,5 millió eurót fordít az Európai Unió az afrikai ebola járvány megfékezésére. A pénz egy részét az egészségügyi dolgozók felszerelésére, képzésére, valamint tesztekre fordítják. Az Európai Bizottság már 15 millió eurót elkülönített sürgősségi humanitárius segélyként az ebola elleni küzdelemre a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda számára. Az egy hónapja kezdődött kongói ebola fertőzés halálos áldozatainak száma meghaladta a 100-at. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Egyebek mellett egy luxus terepjárót bérelt, amit a felesége használt és a hatóság terhére tankolta, összesen mintegy 21 millió forintért. Egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel pedig 100 millió forintos valótlan szerződéseket kötött. A különböző bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Újabb vitatott döntésre bukkantak a Közlekedési Minisztérium átvilágításakor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy Lázár János minisztersége idején még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, és a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehetett fel, csaknem 94 milliárd forintot ki is fizettek. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémiai épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülés szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel jár a munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt. Emiatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. És végül az időjárásról. Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12-18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 16 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
0: Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, nem fogják megbánni. A világ legjobb nagypapájának, Kazincz Barcikán, Csiszárik Csabának 71. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel kíván jó egészséget, minden jót családja, két tündéri unokája, Lilla és Hanna. Buta Árpád Attilát Jónás Géza zenekara kíséri. Egy kicsi ház van a domb tetején.
4: Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere, édes kis angyalom,

egy kicsi házba a domb tetején. Gyere oda, édes, ott légy enyém, itt van a május, és itt van a

macsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, mered oda édes szeres belé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha

0: hátsó, ha az est betakar. Vár az a kis lap a dombetején, gyere oda édes szeres belé. Éljen az élet és zengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kis lap a dombetején, gyere oda édes szeres belé.
1: Riedl Máté nénak Budaörsön 90. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánnak unokái. Pór Péter énekel az otthon zöld füvén.

és ekkor hirtelen feljöttem. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld.

Barna Sándorné Győrből, kedvenc előadójától, Jenei Gábortól kért egy dalt, Baranyai István zenekara kíséri, Süt a mama, süt a pék.

csillagos volt a csizmának a sarka, badacsonyi kék nyerült, finom drága jó nedűt itt a mester.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Staricek Józsefné vagyok. Kós Jánostól kérném kislánya zongoránál. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Halljuk Kós János egyik legnagyobb slágerét.
3: Hallom ma is egyre a zenét.

rajta is fogta az idők. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány az zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem,

Dezső Budapestről kérte azt a dalt, amit először egy lagziban Kistelken hallott 5 évesen. Faragó András énekli Kiskút, Kerekeskút.

Tatabány Ján Verebes József feleségének, Julikának kérte a következő nótát házassági évfordulójuk alkalmából. Tolnai Andrást halljuk, olyan asszonyt köszöntök most.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva fél 5 lesz. Szikoráné Judit Gyulai Erzsébettől kérte a következő dalt, Balog Albert zenekara kíséri, Búbánatos annak az élete.

Keserűné Ildikó püspökladányból kérte a következő nótát. Szegedi Szűcs Judit énekel Vígan csipegeti rügyhajtását az ágon a veréb.

0: Bodár.
1: Ezt írta a hallgatónk. Egy éve június 9-én, akkor pünköst hétfő volt, hogy egy kedves hang elnémult, az erős sokoldalú imádott családfő elment. Mindannyian szenvedünk hiányától, a család nevében özvegy Tóth Ferencné. Kovács Erzső énekel, most tanulok nálad nélkül élni.
0: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs

0: Komáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: Zalainé Erzséke kérte a következő nótát. Melis Györgyöt, Szalai Antal zenekara kíséri. Asszony lesz a lányból.

Mucsányi Imrének hosszú pályiba a lánya küldi a következő nótát Lent Lajostól. Jeremiás Béla zenekara kíséri, sárgul már a kukoricaszár.

Papp Ferencnek sógornője és testvére küldi sok szeretettel a következő dalt Szegedre. Dr. Wigbert Alant, Lakatos Miklós zenekara kíséri, a gyógyulás legjobb módja.

Pannonhalmán Pimpedi Józsefnek születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván felesége, aki szintén a napokban ünnepelte születésnapját, Isten éltesse őket, Skribek Marikának vecsésen nagyon boldog 66. születésnapot kíván szerető családja, minden jót, jó egészséget, hosszú boldog életet és sok mosolyt kívánnak neki. A Motiva zenekart halljuk születésnapodra.

Incike néni Siófokon szeretné meghallgatni azt a dalt, melyet már gyermekkorában is nagyon szeretett. Bojtar Imre énekel, házunk előtt van egy magas eperfa.

hadd jönne a kapuba én hozzám, a csillagos egyeket is lehoznám, hadd jönne a kapuba én hozzám, a csillagos egyeket.

0: Uram, én hoztam, a csillagos egeket is lehoznám. Hát ilyenne a kapuba, én hoztam, a csillagos egeket is lehoznám.
1: Sejjére apósának küldi a zalátai csárdást, Edina nevű hallgatónk, Győri Szabó Józsefet, Vörös Kálmán zenekara kíséri.

hozzájuk. Ott vannak a kökény szemű csinos barna leányok. Elmegyek én, még dalog is hozzájuk. Híres falu baranyák,

0: Odaért olyan híres nékem Zaláta. Kék a szeme, csókjának meg a világon nincs párja, ezért olyan híres nékem Zaláta.
1: Volter Jánosnak és Dórinak házasságkötésük 5. évfordulója alkalmából szeretettel kíván minden jót, erőben, szeretetben, boldogságban gazdag életet Klári néni Sopronból, a Traviátából halljuk a pezsgő duettet Szeredi Krisztina és Turpinski Béla énekel.

Kedves hallgatóink, ezzel a frappáns befejezéssel köszönöm meg figyelmüket, eddig tartott a kívánságműsor, de nagyszerű további műsorok várnak önökre a Dankó Rádióban. Popovics László folytatja új rovatát a hírek után, Egy nóta, három élet címmel. Aztán túl az Operencián 6 órától Egri József ezen a héten a 95 éves szegedi szabadtéri játékok történetével foglalkozik. Egy-egy külön mese minden adás, ajánlom figyelmükbe. A Kívánság műsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Legyen szép estéjük és találkozzunk holnap is. A Magyar Rádió népi zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Végső szakaszába értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást, közölte az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, már nincsenek vitás kérdések, és az egyesség életbe lépésével a hormuzi szoros is megnyílhat. Az amerikai elnök szerint az Irán elleni blokkád hatékonyabb eszköz, mint a katonai fellépés. Közben az amerikai hadsereg közölte, az ománi öböl felett lezuhant Apache harci helikopter két fő személyzetét kimentették, állapotuk stabil, a baleset okát még vizsgálják. A libanoni, iráni és gázai tűzszünet tiszteletben tartását sürgette az ENSZ főtitkára. Antonio Guterres felszólította Izraelt, hogy nyissa újra a gázai övezet bevezető átkelőket, hogy a humanitárius segélyek bejuthassanak a területre. A diplomáciai erőfeszítések fokozását és a nemzetközi jog tiszteletben tartását is kérte minden érintettől. Hozzátette, a közel-keleti válságnak nincs katonai megoldása, az egyetlen út a párbeszéd és a tárgyalás. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése támogatandó, mert nem látta el a feladatát, az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitásvédelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hagyják végre a migrációs paktumot. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémiai épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülés szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt. Emiatt elégtek a kábelek egy elektromos szekrényben. Az ott tartózkodók biztonságban elhagyták a helyszínt. A sérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Két tizenéves meghalt, egy pedig jelenleg is kómában fekszik. Megkezdődött a kérészek rajzása, a tiszavirágzás. A nagyméretű rovar életének jelentős részét lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Mivel védett faj, a kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése szigorúan tilos. És végül az időjárásról. Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy zápor zivatar, délnyugaton heves zivatarok is lehetnek. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az Önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt, a magyar nótát.
1: És valahogyan megszerettem ezt a magyar nótát, mert ebben benn van az örömünk, a bánatunk, a múlt, a jelen, ami létezik. Én nem tudom, én ennek a híve vagyok. Én nálam ezt szól az udvarba, a hegyen, az autóba. Nem tudom, én nekem valahogyan megüti a szívemet, hogyha mondhatom így.
0: Ma vendégünk lesz Zoltán, de István történetét is meghallgatjuk.
2: Több zene tanáros van a családunkban. Jelenleg az én unokatestvér lány és tanár, zenetanár. Ő is gyönyörű szépen énekelget magyar nótákat is, de fuvolá játszik magas szinten.
0: És Terike is megosztja gondolatait velünk.
3: Édesanyámnak szép hangja volt, mit sem mondjak. Édesapámnak is bocsánat, de édesapám az kicsit beteges volt, és az nem szeretett nagyon énekelni. Édesanyám az igen. Volt neki egy földje fönt a hegyekbe, és gyerekként mentünk ugye segíteni neki dolgozni, és végig énekeltük az utat.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, Szeretem a magyar nótát. Ez szólt tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három

0: Dankó Rádió. Durban FM 106,4. A magyar zene rádiója.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Szeretem a magyar nótát.
2: Mindig szerettem hallgatni, még akkor ment a, nem tudom, mondhatom ezt a közcsatornát, a Petőfi Rádion a délbe, vagy péntekenként ment a Kívánság műsor, a Nótacsokor déltől egyig, meg vasárnapon voltak a Kívánság műsorok, én mindig hallgattam őket a cégnál is bán akkor, és valahogyan megszerettem ezt a magyar nótát, mert ebben benn van az örömünk, a bánatunk, a múlt, a jelen, ami létezik. Én nem tudom, én ennek a híve vagyok. Én nálam ezt szól az udvarba, a hegyen, az autóba. Nem tudom, én nekem valahogyan megüti a szívemet, hogyha mondhatom így.
1: Igen. Egyébként a családban annyit hadd áruljak el, hogy ha jól tudom, 48 vagy 49 esztendő, Zoltán?
2: Igen, leszek el 48, betöltöm.
1: 48, tehát a fiatalabb generációhoz tartozik magyar nóta kedvelők kapcsán. És azt akartam kérdezni, hogy a családban volt, aki mondjuk az édesapja, vagy az édesanyja, aki szerette a magyar nótát?
2: Édesanyám is szereti, a hála Istennek még él, meg a mama is szerette, meg a nagypapám is.
1: Tehát a nagyszülők, igen, végül is igaz. A nagyszülők, akkor onnét...
2: Hát abban az időben ezeket hallgatták szerintem. Én most is azt mondom, mert szerintem, akit hogy hallgatom a Tudod-e az Én Nótám műsort, igen. És egyre többen hallom, hogy idősebbek vannak benne, és nagyon szeretem hallgatni, hogy micsoda életük volt nekik. Számtalan volt bent már, még annyira meghatott, és nagyon ritkán hallok bent fiatalt a műsorában. Ez bánt, hogy miért nem hallgatják többen a fiatalok a magyar nótát.
1: Igen, én megértem, Zoltán, ezt, és ezért is hangsúlyoztam ki egyébként, hogy ön a fiatalabb generációhoz tartozik, mert tényleg... Azt elmondhatjuk, hogy inkább 50 fölötti hölgyekkel és urakkal szoktam beszélgetni. Igen, itt a műsorban. De megvan ennek az oka, tehát az ő generációjuk az, amely igazán a magyar nóta köré épült, és az ő generációjuk hallgatta igazán a magyar nótát. Na, hallgassuk akkor meg a dalt, jó? Szeretem a magyar nótát, Zoltán kedvencei között már is jön, tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Egy nóta, három élet. Szeretem a magyar nótát. A dalt az óra vége felé teljes egészében is meghallgatjuk majd. De addig hallgatjuk István és Terike történetét is a kiválasztott dallal kapcsolatban. Itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

lovak a vó, a leghosszabb bajszavó, úgy csiklandott baj, meg hoppam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem. Féltem hoppon,

leghosszabb bajsza volt, úgy csiklandott, majd meghaltam, de jó volt. Így azután jöttek szépen sorba, postás, spinánc, tűzoltó, de a legjobb a baka volt, a leghosszabb bajsza volt.

0: kalandot, majd megkaptam, de jó volt.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Szeretem a magyar nótát. Azt mondta István, hogy ez az egyik hitvallása az életében, ugye?
2: Igen, a magyar nótával kapcsolatosan. Mert ez elmondja azt, ahogy én érzek a magyar nótákkal kapcsolatban, annak a szórakoztató, meg az igazságot, meg belső érzelmeimet nagyon közvetíti.
1: Értem. Mikor találkozott a magyar nótával, mint műfajjal először? Az édesanyja, édesapja?
2: A mi családunk az igazi nótás família. A férfiak azok mind nótásak voltak, a felmenők is. Édesanyám meg még a helyi, a Hevesen születtem, ott éltünk gyermekkoromban, meg a helyi színtársulatban volt primadonna, és ő is sokszor énekelt, meg oda-haza is, szóval a magyar nóta az nálunk nagy szeretetnek örvendett.
1: Akkor minden ezek szerint nem csak önre igaz ez a dal.
2: Nem.
1: Meg nem csak az ön hitvallása, hanem az egész családi is, ugye?
2: Igen, több zenetanáros van a családunkban. Jelenleg az én unokatestvér lány és tanár, zenetanár. Ő is gyönyörű szépen énekelget magyar nótákat is, de fuvolá játszik magas szinten.
1: No, hát akkor családilag igaz a dal. Szeretem a magyar nótát. Ezt hallgatjuk Igen. meg István kérésére, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
3: Szeretem a magyar nótát, tudja meg

három élet. Szeretem a magyar nótát, a dalt, ahogy ígértem, az óra vége felé teljes egészében is meghallgatjuk, de addig még mesél nekünk a kiválasztott felvételről Terike is, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Terike van velünk, aki imádja a magyar nótát. De ettől függetlenül a Szeretem a Magyar Nótát című dalt fogjuk majd lejátszani. Nagyon-nagyon érzelemmel teljesen mondta ezt nekem, amikor kiválasztottuk ezt a felvételt, hogy és azért is fejeztem ki így magam, hogy imádja a magyar nótát. Honnét ez a magyar nóta imádat egyébként? A családja adta át? A szülei adták át? Vagy a nagyszülei?
1: Hát, édesanyámnak szép hangja volt, mit sem mondjak. Édesapámnak is, bocsánat, de édesapám az kicsit beteges volt, és az nem szeretett nagyon énekelni. Édesanyám az igen. Volt neki egy földje fönt a hegyekbe, és gyerekként mentünk ugye segíteni neki dolgozni, és végig énekeltük az utat. Odafelé is, hazafelé is. És én akkor magamba szívtam ezt a magyar nóta szeretetet, és ez meg is maradt bennem mái napig is.
0: Szokott egyébként most is énekelgetni?
1: Szoktam, igen. Szoktam. Még hogyha valami bánatom van még akkor is. Nem búsulok, László, nem búsulok, mert én a rádióban hallottam, hogy ha valaki jókedvű, az tovább él.
0: Igen.
1: És én nekem mindegy, hogy nagyon sok bánatom volt az életemben, meg nem volt jó életem, mindegy, és de én mai napig is jókedvű vagyok, énekelek, magamba itt énekelem a rádióba, amit ott

0: Tükre? Melyik magyar nótát?
1: Hú, hát mindegy, hogy mit most a rádióban, amit szoktak adni.
0: Na, utoljára, amit így emlékszik rám, mondjuk néhány órával ezelőtt, vagy tegnap énekelgetett, és akkor... Jó, hát nem kell válaszolni rá.
1: Ugye van a Szívküldi műsor. Igen? Is a rádióban. Hát abba a legtöbb a de magyar nóta van, az végig énekelte.
0: Na jól van, igen, ráhibáztam. Jöjjön akkor a dal, amely mindezt fémjelzi. Szeretem a magyar nótát, ez érkezik tehát itt a Dankó rádióban, Terike kedvencei között.

kocsi forrága. Kék a szeme, szemődöke, jaj, de csoda szép, fáj a szívem, majd meg hasad magáért. Kék a szeme, szemődöke, jaj, de csoda szép, fáj a szívem, majd meg hasad.

Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig a nyáron ugye az Egy Nóta, Három Élet című rovatunk. Zoltán, István és Terike mesélt nekünk a Szeretem a Magyar Nótár című felvételről. Holnap is lesz természetesen Egy Nóta, Három Élet, Magdi, Kati és Éva lesznek majd a vendégeink, és persze holnap majd kiderül 5 órától, hogy melyik magyar nótát választottuk ki, melyikről fognak majd beszélni. Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár jön hamarosan, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Tartsanak tehát velünk, Popovics Lászlót hallották, és a Tudod-e még az Én Nótám című műsort. Találkozunk tehát holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

egy igazi boszorkányos néptánc koreográfia hangjaival köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal Kincstárban. A Méta együttes és barátai muzsikáját, valamint a kecskeméti csutora ifjúsági tánccsoport táncosait hallották. Folytatjuk a Balatonboglári 28. Méta Fesztiválról szóló beszámolónkat, ahol a szakmai zsűri néprajzos tagjaként nézhettem végig a rendkívül színvonalas versenyprogramot. A majd 3 évtizedes múltra visszatekintő, hagyományos pünkösdi rendezvény a több száz résztvevő mellett is családias hangulatával, sokféle kiegészítő programjával és az egyedülállóan igazságos versenyszabályzatával emelkedik ki a többi néptáncverseny közül. Az is a különlegességéhez tartozik, hogy valamennyi résztvevő táncegyüttes műsorát a kezdetek óta a Méta együttes kíséri, melynek alapító vezetője Salamon Beáta, Prima Primissima díjas hegedűs és népzenetanár. Az együttest a műsorban olyan kiváló zenészek egészítették ki, mint például a Kossuth díjas Balogh Kálmán cimbalom művész. Már az egyedülálló lehetőség a gyermek és ifjúsági csoportok számára, hogy 3 napon keresztül élvonalbeli zenészekkel próbálhatnak és léphetnek fel a színpadon. A 3 napos fesztivál gazdag programokat kínál a gyerekeknek a koncertektől a táncházakon át a népi sportjátékokig és a hagyományos pünkösdi király és királyné választásig. Nem véletlen, hogy sok a visszatérő csoport és olyan tánccsoport vezető is akad, aki annak idején még gyermekként vett részt először a versenyen. Ezúttal a 2. díjat nyert kecskeméti csutora csoport, melyikük a Boszorkány című vajdaszentiványi táncokat feldolgozó koreográfiáját idézzük fel. A koreográfusok Balogh Ildikó és Fantoli Gyula a szerelmi varázslás hiedelem köréből és mágikus eljárásaiból merítettek. A vajdaszentiványi táncokban a lányok jellemzően kézben tartott zsebkendője, a ráolvasás és bájital keverés jelenetében mágikus eszközzé változott. Rendkívül hatásos látványt nyújtott a fejükre felhajtott felsőszoknyával körben guggoló és varázsoló lányok csoportja, akik a keszkenőjüket a kiszemelt áldozat arca elé tartva tették kezes bárányjá az addig zabolátlanul mulató legényeket. A szerelmi kötés és oldás folyton változó dinamikája rendkívül izgalmassá tette az előadást. A tánc nyelvén előadott történetben a férfi-női kapcsolat sajátos dimenziói elevenedtek meg a nézők előtt. Végül ugyan győztek a lányok, s a címben feltett kérdésre is megkaptuk a választ, de a zárókép énekében feloldódtak a konfliktusok. A gála műsor felvételéről a Méta zenekar vajdaszentiványi muzsikáját és a kecskeméti csutora csoportot halljuk.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy egyesület a családokért.
2: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
1: Apró segítség a mindennapokra.
3: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
4: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
1: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tiszapárt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását. Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyonyi hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Megduplázódott és rekordszintre emelkedett a politikai indíttatású bűncselekmények száma az utóbbi 10 évben Németországban. Tavaly már megközelítette a 86 ezret, számolt be róla a német belügyminiszter. A bűncselekmények csaknem felét szélső jobboldali ideológia motiválja, de a szélső baloldali támadások száma már 47%-kal nőtt tavaly az egy évvel korábbihoz képest. Növekszik az antiszemitizmus, a rasszizmus, a nőgyűlölet, a német ellenesség, valamint a szexuális irányultságból adódó különbségek motiválta bűncselekmények száma is Németországban. Az Ökumenikus Segélyszervezet után a Katolikus Karitász is adománygyűjtést indított a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak, segíteni online, illetve a 1356-os adományvonal hívásával lehet. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban már legkevesebb 41-en haltak meg, és több mint 400-an megsérültek. A 7,8-es erősségű földmozgásban sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. Lemondta a József Attila Színházban készülő Ghost című előadás rendezését Eszenyi Enikő. A döntést közösségi oldalán jelentette be néhány nappal azután, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház is törölte a jövő évadra tervezett, általa rendezett Primadonnák című produkciót. Eszenyi Enikő korábban nyílt levélben kért bocsánatot azok után, hogy évekkel ezelőtt több volt kollégája munkahelyi visszaélésekkel vádolta meg. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkiviteli művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel, ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszó művet. Marad a napos gomoly felhős idő, holnap az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy zápor, délnyugaton heves zivatarok is lehetnek. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Szendi Szilvi énekelte Pepita belépőjét Iszák Oszipovics Dunajevszki Szabad szél című operettjéből. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Műsorunk középpontjában ezen a héten minden nap a 95 éves jubileumát ünneplő szegedi szabadtéri játékok áll. Ám mielőtt mesélnénk róla, előtte hallgassuk meg a gyönyörű szívduettet Házi Erzsébet és Simándi József előadásában Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből. Ezután pedig következik Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből a Déli Bábos Hortobágyon Vörös Edit és Kis Zoltán tolmácsolásában. Kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Szól az Óperencián, a Dankó Rádióban. A szegedi szabadtéri játékok megszervezése az első években még a helyi sajtó kezében volt. Ám az 1935-ös évad, amelyben műsorra került a parasztbecsület, Pietro Mascagni világhírű karmester vezényletével, valamint a kremonai hegedűs, és ismét az ember tragédiája nem hozta meg a várt anyagi sikert, mivel a bevételek nem fedezték a kiadásokat. Így 1936-tól a szervezés feladatát Szeged városa vette át. A korábbi sikerek nyomán a szegedi szabadtéri játékok műsora tovább gazdagodott. Így került színre Herceg Ferenc Bizánc című darabja, Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátéka 1936-ban, Berceli Anselm Károly Fekete Mária című műve 1937-ben, majd Giuseppe Verdi Requiemje, Giacomo Puccini Turándottja 1938-ban, és Giuseppe Verdi Aidája 1939-ben. És mindezek mellett a hangversenyeken Kodály Zoltán, George Bizet, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és Csajkovszki művei is felcsendültek. Most pedig következzen Giacomo Puccini Turándot című operájából, Kálaf áriája, Simándi József előadásában. A Magyar Állami Operaház zenekarát Vaszi Viktor vezényli. Dankó Rádió.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Szegedi Szabadtéri Játékok sikersorozatának a háború vetett véget. Az 1939-es nyár után 20 évig csöndes lett a tér. Az újrakezdés 1959-ig váratott magára, s azon az estén a Hunyadi László dallamaival megkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok máig tartó második fejezete. Az 1960-as években a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorát elsősorban nagyívű drámák, klasszikus operák, szovjet balettek, valamint népi dal és táncjátékok határozták meg. Madách Imre az Ember tragédiája című művének újbóli színre vitele egyszerre fejezte ki a hagyomány folytonosságát és a kor szelleméhez igazodó új értelmezés igényét. A fesztivál alapvető küldetésévé ekkor az vált, hogy műsoron tartsa a magyar nemzeti művészet legjelentősebb prózai és zenés alkotásait, miközben bemutatja az egyetemes kultúrtörténet legkiemelkedőbb műveit is. A Szegedi Szabadtéri Játékok újrakezdésének 25. évfordulójára a rendezvény kivívta az ország legnagyobb szabadtéri színháza címet, amelyet mind a mai napig méltán meg is tartott. És most következzen Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából Udvardi Tibor előadásában Hunyadi László áriája. Túl az óperencián.

túl az Óferencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Szegedi Szabadtéri Játékok 1994-ben új nézőteret kapott. A dombteret egész évben elfoglaló lelátót lecserélték az előadások idejére felállított 4000 férőhelyes mobil nézőtérre. A szektorokat az 1879-es tiszai nagy árvíz idején segítséget nyújtó európai fővárosokról, London, Róma, Párizs, Berlin, Brüsszel, Bécs, illetve Szeged testvérvárosairól, Darmstadt, Turku, Parma, Nizza, Szabadka, Toledo és Odesszáról nevezték el. A sikerhez épp úgy hozzátartozik a velencei Szent Mártér hangulatát idéző dómtér, az igen magas színvonalú színpadi események, amelyeken az ország legismertebb, legnépszerűbb művészei és rendezői működnek közre. Most következzen Beethoven Fidelio című operájából Rocco áriája, Gregor József előadásában. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Ferencsik János vezényli. Túl az Óferencián.

Kedves hallgatóink! Mozart a Varázspuvola című operájából az Ég királynője áriáját Miklós Erika énekelte. A Filharmóniai Társaság zenekarát Vásári Tamás vezényelte. Ezzel a gyönyörű áriával köszöntjük a Magyar Szent István renddel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúrszoprán operaénekesnőt, Miklós Erikát születésnapi alkalmából. A szegedi Liszt Ferenc Konzervatórium 4 éves képzését mindössze 2 év alatt végezte el. A Magyar Állami Operaház egyik nyilvános meghallgatásán előadta az egyetlen áriát, amelyet akkor ismert, Mozart Varázspuvolájából az Ég királynőjét. A meghallgatás sikeres volt, és felvették. Így az operaház minden idők legfiatalabb magánénekese lett. Papagéna szerepében debütált Mozart Varázspuvolájában. Ezzel egy időben az interoperett koncertek állandó szereplője volt a Pesti Vigadóban. Nemzetközi karrierje gyorsan ívelt felfelé. Énekelt New Yorkban, megnyerte a Pesti Mozart énekversenyt, majd fellépett Lipcsében és a Kölni Operaházban is, valamint Svájcban. Ezt követően előbb Philadelphiában, majd Milánóban képezte magát ösztöndíjasként. Mozart Varázspuvolájának Ég királynőjeként világhírnévre tett szert. 2004 őszén a New Yorki Metropolitan Opera 3 évre szerződtette. 2014 óta a virtuózó komoly zenei tehetségkutató verseny zsűriében foglal helyet. Boldog születésnapot kívánunk! És ma ünnepli születésnapját Hüvesvölgyi Ildikó, Kossuth díjas, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett színművésznő, a Soproni Petőfi Színház és a Turai Ida Színház örökös tagja. A Színház és Filmművészeti Főiskolán diplomázott prózai szakon Horvai István és Kapás Dezső tanítványaként. Pályakezdőként 1 évig a Veszprémi Petőfi Színházban játszott, majd utána kisebb megszakításokkal a Madách Színház művésznője. 10 évig dolgozott a Magyar Rádióban műsorvezetőként. A Bartok Rádióban a Muzsikáló délután élő adásait vezette. Sokoldalú színésznő. Prózai szerepei mellett musicalek, zenés, táncos darabok főszerepeit alakította nagy sikerrel, de énekelt operát is. Mozart Varázspuvolájában Papagéna szerepét Szombathelyen. Pályája során számos neves oktatási intézményben adta át tudását, ahol zenés mesterséget tanított a fiatal tehetségeknek. 2004 óta a Turai Ida Színház társulatának tagja. Több mint 70 filmben és tévéjátékban szerepelt. Boldog születésnapot kívánunk! És most hallgassuk meg Behár György és Romhányi József Szállnak a Darvak című szerzeményét. Az előadó a születésnapos Hüvösvölgyi Ildikó. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Svéd Sándor Kossuth díjas, kiváló művészre, a világ egyik, ha nem a legismertebb magyar opera énekesére emlékezünk halálának évfordulóján, aki 1904. május 27-én született. Tanulmányait Olaszországban végezte, ahol Mario San Marco és Riccardo Stracciari tanítványa volt. A Budapesti Operaházban 1928-ban mutatkozott be Silvio szerepében Leon Cavallo Bajadzók című operájában. 1928 és 1936 között az Operaház magánénekese volt. Közben 1931-ben nagy sikerrel vendégszerepelt Bécsben, ahol később a Staatsoper állandó tagja lett. 1940 és 1950 között New Yorkban, a Metropolitan Operaházban énekelt. Emellett több alkalommal fellépett a Milánói Scalában is. 1950 és 1957 között ismét Budapesten folytatta pályafutását. Korának egyik legkiemelkedőbb baritonjaként tartják számon, különösen Verdi operákban nyújtott alakításai révén aratott világsikert. Svéd Sándor 1979-ben, a mai napon, június 9-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket című dal. Énekel Svéd Sándor. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban ezen a héten minden nap a 95 éves jubileumát ünneplő szegedi szabadtéri játékok történetét meséljük el Önöknek. Nem sokára híreket mondunk. Majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át együtt a játék örömét.
2: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
1: Ugye?
2: Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a három.
3: Mindannyian.
1: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
3: 180.
1: Így van, tovább.
3: Normális maga.
2: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a honlapát.
4: Vastánc. Vízisí, vízisí.
0: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Már a következő tanévben sem alkalmaznánk a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot ma fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról is tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. A libanoni, iráni és gázai tűzszünet tiszteletben tartását sürgette az ENSZ főtitkára. Antonio Guterres felszólította Izraelt, hogy nyissa újra a gázai övezetbe vezető átkelőket, hogy a humanitárius segélyek bejuthassanak az övezetbe. A diplomáciai erőfeszítések fokozását és a nemzetközi jog tiszteletben tartását kérte minden érintettől. Hozzátette, a közel-keleti válságnak nincs katonai megoldása, az egyetlen út a párbeszéd és a tárgyalás. Csaknem negyed órát körözött eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Végül az időjárásról: marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Húzd csak prímás! Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Jaj, de szépen muzsikálnak, de még milyen szépen.
3: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Húscsak Prímása most kezdődik. Tartsanak velünk a következő egy órában, hogyha tehetik. Miskolci Balogh Zoltáné zenekara muzsikál nem sokára, Simonfi Kálmán és Lisznyai Kálmán hallgatóját, Kalina Enikő és Dócs Péter éneklik el nekünk. A Sára Sándor vetítőteremben készült a hamarosan hallható felvétel 2025. novemberében jubileumi 50. stúdiókoncertünkön. Ezt követően Petrik Balástól Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója hangzik el, ha igazi jó barátom vagy. Önök pedig, ha igazán szeretik a magyar nótát, a magyar zenét, a jó muzsikát, tartsanak a Dankó Rádióval. Kellemes időtöltést kívánok!

Répa, répa, sárga répa. Hamarosan Szerdahelyi János és Marcali Frigyes frisse szól itt a Dankó Rádió húscsap prímásában a 2016-os esztendőből, méghozzá Farkas Rozikától és Tordai Zoltán zenekarától. De előtte még felelevenítünk egy 2022. április 24-i felvételt, mely a Jó ebédhez szól a Nóta című Duna televíziós műsorban rögzült. Karcagi Nagy Zoltán énekli el Lányi Ernő csárdását, Minek a szőke én nékem címmel, ifja Berki Béla és zenekara társaságában.

három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban. Az első Dunaszerdahelyi, a második Badacsony-tomai, a harmadik pedig gyulai felvétel. Ez utóbbi 2024. május 10-én készült, Hatvani Kis Gyöngyivel, a 2023-as év magyar nóta díjasával, valamint Jónás Gézával és zenekarával. Sűrűn esik az eső. Ezt megelőzően Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdására kerítünk sort. Sárgul már a kukoricaszár. Johann János és együttese majd Somogyi Erikának húzza. De csak azután, hogy meghallgatnánk a magyar bronz érdemkereszt polgári tagozattal kidüntetett Budai Beatrixot és a 2023-as év cigányzenei díjasát ifjabb Sárközi Lajos prémás zenekarával Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő dalának előadóiként. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzené.

Lőre, lőre, cudarlőre, Pék László énekelte el a dalt az iméntiekben, azt megelőzően pedig Hollai Bertalantól hallgathattuk a Haragszik az édesanyám című csárdást, ifjabb Sánta Ferenczi zenekara közreműködésével 2004-ből. Kedves hallgatóink, Önök 2026-ban még mindig a Dankó Rádiót hallgatják, és most itt ezekben a percekben a Húscsak Prímást, amelyet egy 2025-ös felvétellel folytatunk, mely felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Petró István dala következik, Anyám, édesanyám dallal köszönöm, Újvári Marikától és Balázs Tamás zenekarától. Aztán szintén ünnepi nótával folytatjuk, Petró István dalát Márkus Ilona énekli, és Kis Károly is dalol nekünk, Felszállott a vadgalamb címmel. Tartsanak továbbra is a Dankó Rádióval.

aki reggel délve este a csókomat várja. Új szerető, ki nem csalhat sosem kacsint másra, aki reggel délve este a csókomat.

rózsám nincs hibája. Nógrádi Tóth István énekli el nem sokára Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György frissét 2001-ből. Előtte pedig Szabó Sándort hallgatjuk. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdása következik. Felvégi ház, alvégi ház. Jeremiás Béla zenekara muzsikál.

magának, a másikat odadom a szőke hajó papának. Egyik felé odadom egy csillagszemű barnának, a másikat odadom a szőke hajó papának.

teget. Szakítsátok, ha tudjátok, én vele a szívem. Elvégi ház, úgy csalogat, én teget. Szakítsátok.

0: Ben is egy már.
1: Valamikor én is hittem. Bíborban ég bakonyerdő, aki a szerelmet, csendül a nóta és zöld a petrezselyem. Ezek a dalok következnek. Hevesi József és Marcali Frigyes Frissét majd Szüllősi Emese énekli. Kéler Béla és Adorján Sándor csárdását pedig Blaskó Bernadett. Ezen a felvételen, mely 2018-ban készült, halljuk majd Lendvai Csócsi Jenő zenekarát is. Cselényi József két dalt énekel, Farkas Jenő zenekarának kíséretével, ez egy archív felvételünk, de ezt megelőzően még 1997-ből Máté Otília hangjában gyönyörködhetünk, aki Zsigmond István hallgatójával örvendeztet meg minket. Már is halljuk a művésznőt, valamint Déki Lakatos Sándor zenekarát.

0: a szerelmet tagadni merni. Az a csókizét csak hírből ismeri, nem tépett még soha ivolyát, nem nótázott itt szakákon át. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri, nem tépett még soha ivolyát, nem nótázott éjszakákon át. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri, de azért a lányok után, aki degleli, nincsen annak semmi teteje, hogyha csók kell hát ide vele. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri, nincsen annak semmi teteje, hogyha csók kell hát ide vele. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri, de azért a csóból soha se elég neki. Rég megmondta az öreg anyám, csak a parnal szeret igazán. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri.
1: Ez is a Dankó Rádió.

Érik a hajlik a búzakalász. Ez a felvétel és az ezt megelőző is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Darázs Miska andalgóját Fonyó Barbara énekli, és Tordai Zoltán zenekara játsza el, míg Magyari Imre és Kodai László hallgatóját már is Hajnal Nikolettől és Hankó József zenekarától halljuk.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Ennyi volt mára a Hús csak prémás. Tartsanak velünk a folytatásban is itt a Dankó Rádióban, ha tehetik. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották. Most pedig a Magyar Rádió népi zenekarát, amint eljátsszák nekünk Rózsavölgyi Márk és Csámpai Ivó szerzeményét. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Gyerekkorom óta ugye a zene betölti az életemet, de a dobolásba úgy csöppentem bele, hogy berohant a magyar tanárunk, hogy baj van, segítsen valaki, mert hogy elment az iskolába az a fiú, aki a dobos indulóval bevezette a iskola zászlóját. A zenész kollégek mindig azt mondják, hogy a dobos a zenész legjobb barátja. Én meg erre mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint egy saktábla a dobolás, hogy hátul ül a király.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot ma fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Feljelentést tett az előző kormány által háromszoros áron vásárolt játékmotorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos tájékoztatása szerint a tárcája elődje, a Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly 12 000 műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést Balási Gyula cégének a Családbarát Magyarországért kampány keretében. A bekért adatok alapján a játékok 15-16 ezer forintos darabáron vásárolta meg a minisztérium, miközben azokat 5-6 ezer forintért is be lehet szerezni a piacon. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egy egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. Ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukósisak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a kétkeréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukósisakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra és emelkedő vízszintekre kell számítani az Öreg-Duna medrében a Bősi vízerőmű egyik meghibásodása miatt. Az erőmű korlátozott teljesítménnyel működik, a fel nem használt vízmennyiséget pedig az Öreg-Dunába vezetik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság szerint helyenként erősebb lehet a sodrás és egyes alacsonyan fekvő partszakaszokat elönthet a víz. Marad a napos gomoly felhős idő, holnap az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor zivatar, délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! A múlt héten, június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján Halmos Béla születésnapján rendezték meg, immár 12. alkalommal a minden évben Összehegedülni a Nemzetet címmel megrendezésre kerülő Halmos Béla emlékkoncertet. Ezen az esten adják át minden évben a Hagyományok Háza által alapított Halmos Béla Vándordíjat és a Hagyományok Háza Baráti Kör Egyesület által alapított Halmos Béla emlékérmet. Idén a Vándordíjat Halmos Béla mesterhegedűjét Koncz Gergely prímás vehette át, az emlékérmet pedig Vörös Árpád, a Tébláb Művészeti Iskola alapítója, néptáncpedagógus, koreográfus kapta. Ma esti Táncházban című műsorunkban Koncz Gergely felvételeiből válogatok, és egy 2007-ben készült beszélgetést is hallhatnak, melynek egyik vendége Lelkes Lajos volt, aki április 17-én 86 éves korában hunyt el, és búcsúztatása a héten június 12-én lesz. Az ő emlékére is szól most Koncz Gergely katona kísérője. A mezőségi magyar palackai dallamokat Fekete Antal, becenevén Puma, Lieber Endre és Havasréti Pál kíséri.

kedves hallgatóink, a táncház mozgalom első generációjából ismét elment egy remek ember. Ő nem más, mint Lelkes Lajos. Eredeti végzettségét tekintve agrár- és kertészmérnök, a Mezőgazda és a Planétás kiadó alapítója, vezetője, a Kertésztánc Egylet alapítója, aki dolgozott a Népművelési Intézetben is néptáncos szakemberként. 1971 karácsonyán járt Novák Ferenccel, valamint Kornis Péterrel, Kornis Edittel, Foltin Jolánnal, Stoller Antal Hubával és feleségével, Taxner Klárával Erdélyben. Ez volt az a bizonyos út, melynek egyik helyszíne a mezőségi szék település volt, ami olyan hatással volt az ott lévőkre, hogy elhatározták, Budapesten is rendeznek hasonló táncalkalmat. Lelkes Lajos és barátja Stoller Antal volt, az első táncházak tulajdonképpeni házigazdája, azaz első legénye, akik minden betérőt pálinkával köszöntöttek. A 86 éves korában, április 17-én elhunyt Lelkes Lajosra egy 2007-ben elhangzott műsorral emlékezünk, melynek szerkesztő műsorvezetője Dévai János volt, vendége Lelkes Lajos mellett Halmos Béla.

0: Ádám István Icsán és bandája muzsikál. Nem véletlenül ezt a felvételt játsszuk be, hiszen Ádám István Icsán széken játszott, és az egész táncház székről indult. Köszöntöm beszélgető partnereimet, dr. Lelkes Lajost, a Mezőgazda kiadó igazgatóját, aki a 70-es években ifjú és aktív táncos volt, és köszöntöm dr. Halmos Bélát, a táncház archívum vezetőjét, aki hasonlóképpen fiatalként muzsikált a 70-es években. Lajos, a táncháznak a hangulata, a táncház élménye téged is, mint fiatalt megérintett, hiszen te jelen vagy a Budapesten megalakuló első táncháznál.
1: Hát nem csak jelen, hanem szervezője voltam, tehát egy nagy élményben volt részünk Folti Jolánnal, Stoller Antallal, Kornis Edóval, Novák Ferenccel, Kornis Péterrel széken. Ott töltöttük a karácsony után ünnepeket, és hát megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy mi tanult táncosok, akik nagyon szeretünk táncolni a próbaterembe és műveket a színpadon. Ezt a fajta táncélményt mi nem ismerjük, hiszen, ahogy így mondjam, a divat táncokat táncoltuk, a rock'n'rollt és a társait. Ezt a táncélményt nem ismerjük, és egy nagy élményben volt részünk. És hát hazajövet, ugye volt a csapatomban mindig egy ötlet adva, a Folti Jolán azt mondta, hogy hát meg kéne ezt csinálni, meg kéne próbálni ezt, hogyan lehetne ezt újra varázsolni. És akkor kiosztotta a szerepeket. Ő vállalta a zenészek felkutatását, hisz már jól ismerte a Bélát és a Sebő Ferit a Pával műsorokból, mi is ismertük. A Stoller volt az, aki azt mondta, hogy betanítom a széki rendet egy az egybe úgy, ahogy mi ott ezt láttuk, és ugye filmen már megvolt ez az archívumban. Én nekem pedig, mint szervező embernek az volt a dolgom, hogy a helyet, a rendőrséget, a jegyet, a plakátot elintézem. Hát így indultunk neki nagy izgalommal, hogy vajon ez az élmény megismételhető egy fővárosi úgynevezett könyvklubban, egy tánchoz szokott, edzéshez szokott táncosok közt. Ugye ez először arról volt szó, hogy ezt itt a táncjuteseknek hozzuk létre, mint egy klubot, mint egy néptáncos klubot, amit már korábban csináltunk, csak a tánc a klubban nem a folklor volt. És ez volt az izgalom számunkra, hogy ez megismételhető ez az élmény.
0: Hát azért a korabeli plakátokat ismerve furcsa lehetett, hogy ki van írva, hogy sűrű tempó, ritka tempó, hét lépés, ezeket a fogalmakat, ezeket a táncokat abszolút nem ismerte a közönség.
1: A táncosok ismertük, hisz azért a Bartók együttesben akkor már komolyan táncolták ezeket a táncokat, a Bihar együttesben is készült koreográf, hisz a Novák Ferenc a környezetből származik, de ettől függetlenül öt együttesnek meg kellett tanítani a széki tánc rendet. Tehát a táncokat kimazsolázva ismertük, de ezt a széki táncrendet ezt így nem ismertük, és tulajdonképpen a muzsika se volt meg hozzá, és így kerültek képbe, hogy a Halmos Béláék.
2: Hát úgy kerültünk képbe, hogy akkor már Tímás Andornál, hogy muzsikálunk a Sebővel, csináljuk a Bartók együttes zenekarát, és ott a széki táncokkal foglalkozunk, már zenét mi megtanultuk, és hát akkor Éri Péterrel kiegészülővel meg lett a Vonos Trió. Tehát amikor a néptáncos a klubja, ami a táncház mozgalom közvetlen elődje, még tényleg abban volt, hogy csak egy olyan klubban nem versenyzünk, emlékszel a versenyeken, meg a különböző fesztiválokon, hanem együtt vagyunk jó, és akkor ment a rakendról, meg nem tudom mi, hanem ez volt a próba, hogy akkor társasztánc szinten a széki táncát vettük. Hát minket a zene érdekelt elsősorban, úgyhogy én nagyon emlékszem arra, amikor megkereste Kubáék, hogy én nem akartam, hát nem, alig tudtam valamit. És ez a gyakorlat nem volt meg az emberben, hogy lehet folyóméterre muzsikálni. Az, hogy egy koreográfiát te kísérek egy adott művet, ennyit, annyiszor, aztán kész, az megy. De hogy lehet úgy muzsikálni? Na hát ez nekünk legalább izgalmas volt, mint a táncosoknak az, hogy társas táncszerint szórakozást, hát most már mondjuk anyanyelvi szinten táncolják.
1: Igen, mert ez egy bármilyen meglepő, egy tanult táncos, az a, ugye a lábába van a mű, a koreográfia, de annyi a dallam, amennyit begyakorolt. Itt is az volt a tét, hogy vajon ugye mai már tudományos szóval improvizálni tudunk-e, azaz ki tudunk-e egy órát tölteni egy táncrendet spontán táncolással. Ezt ugye megelőzte nálunk a tanulás, és volt egy képzettségünk, de vajon tudunk-e?
0: Zenében hogyan sikerült összeszedni a többféle tánc folyamatnak az anyagát?
2: Hát az egész táncát mozgalom mögött ott van ugye a tudományos kutatás hatalmas és világszínvonalú bázisa. Tehát amikor mi erről beszéltünk sokat, hogy Sebővel meghalljuk a Le is szállnak, fel is szállnak című lassút, Ádám István és zenekara kíséri a Sárosi Bálint zenei anyanyelvünk című sorozatából, dobtuk el a gitárt, meg magunkat, hogy ja, nekünk ez a zene kell. És onnantól kezdve hát Martin Györgyhez eljutva az egyenes vonalon bejutunk a akkor még nézően kutató csoport archívumába is, és megkapjuk azokat a gyűjtéseket, aki emlegetett Novák Ferenc, már a 60-as években gyűjtött, Martin 69-ben volt kint filmezni, gyűjtött, Kallo Zoli bácsi Tehát hatalmas anyagot volt, és hát ez olyan volt, mint egy éhes gyerek beesik a cukorraktárba, szóval ez fantasztikus élmény volt.

0: a táncosoknak hogyan lehetett ezt népszerűvé tenni?
1: Hát ez az élmény kellett ehhez, ugye, ez az első néhány élmény, amikor rájöttek ők is, hogy el tudnak egy estét tölteni. Itt is voltak úgynevezett köztes programok, amik a néphagyományt, ugye a filmet vetítettünk meg előadást, de is kiderült, hogy el lehet jutni, és itt volt a nagy izgalmas új felfedezés, hogy hát ne csak a táncosok tudják ezt, hát mi nem nyitjuk ki az ajtót, ugye ez megint a Zsebő Feri Halmos Béla ötlete volt, hogy ott ácsorogtak az értelmiségiek, és bámulták a képzett táncosokat, és mi lenne, ha be tudnának állni. És ez volt az izgalmas, hogy ezt a tanult táncosoknak a megtanítását követően a tanult táncosok tudnak-e egy olyan módszert, amivel szórakozás formában nem képzett táncosok is jól érzik magukat. És erre volt a Bartók Együttesnek ez a műhelye, a Tímár Sándor módszere, amit ugye nem róla hívunk el, táncház módszernek nevezünk, de nyugodtan nevezhetjük Tímár Sándor módszerének, ahogy van Kodály módszer.
2: Igen, itt azt akartam mondani, hogy írjön be, amitől mozgalommá válik egy zárkörű klub, amiben tényleg az volt, nem tudjuk visszaidézni a hallgatóknak a hangulatát a 70-es évek elején, hogy ez a mi klubunk is, nagy ügyes ilyen kis, pont elég, ha milyen kis, nem. Szóval nem, más volt a légkör akkor. Tehát annyira tényleg szó szerint ácsingozva bámultak be a táncházba, és be akartak jönni, hogy ez csak kiderült, és hát minket említesz, de hát ugye Martin György, meg Timár, tehát ez volt az a csapat, aki azt a munkát vállalta, hogy most nem táncosokat tanít, mint Huba, hanem az abszolút botlábú, aki bejön az utca, és nem tud táncolni, és akkor megtanítják.
0: Ennek köszönhető, hogy a fiatalság nagy része 70-es évek első felében járt székre rendszeresen, szék szinte zarándok helyé vált.
1: Hát valószínűleg, igen, ugye azt gondolom, először a zenészek kezdtek járni, és az volt a másik érdekes dolog, hogy megjelent egy igény a hangszeres zenészekkel szembe, akik ezt a stílust tudják játszani, hiszen korábban a néptánc együtteseket a cigányzenekarok kísérték, vagy pedig egy klasszikus zenekar, egy szimfonikus zenekar. Na most itt megjelent egy saját igény, elkezdtek érdeklődni a hangszer után, és akkor megindult az zarándoklat, valóban így van. Ez aztán ugye egy mindennapos látogatássá vált cég, de hát azt kell mondanom, azért egy világszimbólummá is vált cég, mert azért Amerikától Ausztráliáig azt már mindenkinek illik tudni, hogy szék az egy sajátos táncos szülőváros.
2: Másik azért a zenével kapcsolatosan, hogy a táncot itt filmekről és táncosoktól, néptánckutatóktól, tehát Martin György csoportjától, illetve koreográfusoktól meg lehetett tanulni, de a hangszeres zenét magát senkitől, tehát mai magyarországi területen, hogy akkor nem lehetett. Csak úgy lehetett megtanulni, de kiment az eredeti forráshoz, és hát hál' Istennek ereje teljébe találkozunk, tehát akkor 6 zenekar működik széke. Szegenként 3 táncházban és 6 zenekar, élő zenekar van. Hát ő legekletársabb példa Csóri Sanyika, ugye a középső Csóri Sándor, mert most 3 van már most
1: találva. Aki akkor még táncos volt.
2: A táncosként, de kiment, és hetekig, hónapokig kim volt, és együtt élt a zenésze, és úgy tanult meg kontrázni Ádám István fiától. Tehát mi is kénytelenek voltunk kimenni, de ezzel, hogy kiutaztunk, és megnéztük, mi 72 telén mentünk ki egy éve később, tényleg döbbenetes élmény volt az, hogy ez nem koreográfia, ez nem verseny, ez nem bemutató, ezek így élnek, és milyen jó.
0: Te Ádám István Icsán anyagából írtad a kandidátusi dolgozatodat is. Volt alkalmad elég sokszor vele találkozni. Mit tudott ő átadni neked, hiszen egy egyszerű ember volt?
2: Hát egyszerű, de nagyszerű. Visszatekintve pláne ezt lehet mondani, hogy ugyanúgy 4 nyelven volt analfabéta, tehát magyarul cigány volt a nyelve, románul és zenéjú volt analfabéta, tehát írásbeliséget nélkülözte ezek ügyében, viszont teljes komplet világkép volt. A muzsikálástól, a szexig, a politikától, az étkezésig, bármiben. Tehát mindent, emberséget. És ez odáig fajult, hogy éppen Martin György vezetésével, aztán amikor rájöttem, hogy ez annyira nehéz szakma egy ilyen zenélés, muzsikálás a széki zene kapcsán is, hogy elkezdtem vele foglalkozni, monográfia készítés igényével, és ebből írtam aztán a kandidátusi dolgozatot, amit viszont itt kapcsolódnánk vissza Lajoshoz, hogy a Planétás kiadó tervezte, hogy kiadjuk a Dicsán partitúrákat, csak az meghiúsult.

0: Még mondok valamit azért az a gyűjtéshez, azért, ha visszaemlékszel, Béla, akkor már a második alkalommal hoztunk székérzett táncosokat, a Sallai házaspárt például, azért, mert azt mi is észrevettük, hogy a táncpróbateremben hiába láttunk filmet, másképp táncolunk, hisz azért balettúr mellett is álltunk, meg technikánk volt, és meg akartuk mutatni ezt a parasztembert, aki egyébként egy másfajta csizmában, másfajta testtartással, másfajta kéztartással ezt a nagyon naturalista mozgáskultúrát, és azt gondolom, hogy ezek nagyon jó hatással voltak már a kezdet-kezdetén is, amikor idehoztunk párokat megmutatni, mert ez korábban nem volt divat a táncpróbatermekben, ez filmet még csak néztünk, de hát egész más egy filmet látni, egy néma filmet, egy fekete filmet, mint élőben látni, egy 25 éves embert, aki még fel tud ugrani, meg 28 éveseket, tehát úgy gondolom, hogy ez az erős, elementális élmény a táncház kezdetén is szükség volt, és ez a mai napig tart.
1: Hogyan fogadta az akkori kulturális élet ennek a kialakulását?
0: Hát úgy szoktuk mondani, ott liegett az egész az a fajta értelmiség, aki a néphagyomány iránt, ugye én ezt paraszti kultúrának is nevezem, mint agrárember, hát ezt nagyon élvezték, hisz akkor merte megfogalmazni Csóri Sándor, ugye azt, hogy ami nekünk nem sikerült, hogy ezek a táncosok lehozták a színpadról ismét a bálterembe a táncot. Tehát irigykedve nézték, és hát visszaemlékezve nagyon jó romantikus érzéssel tölt el, hogy a mai nagy öregek azok azért mind ott voltak kezdetben a táncházba, a fal mellett álltak és bámultak. Nagyon nagy dolog volt ez. Végis, ha belegondolsz, ugye ez a generáció, az övéki, a mi generációnk, ez aztán kisugárzott, és ott vannak mindenütt. Most lehet, hogy úgy hívják, hogy nem tudom, Benko Dixieland, vagy Szörényi Levente, de hát azért rakjuk össze ezt a képzőművészetbe, az irodalomba, ez a generáció, ez a táncházat megalapító generáció, azért ez ma az értelmiségnek a színe javát kijelenti. Tehát úgy gondolom, hogy bővültek a táncházak, gyarapodtak a zenekarok, egyre nagyobb lett a közönség. Ez a közönség szerintem, mint könyvkiadónak egy piacot jelentett, de mint hangzóanyagkiadónak is, ugye megjelentek az első lemezek, hanglemezek, kazetták. Természetes igény volt a könyvekre, tehát megjelent a páros táncok, megjelent a széki tánc, megjelent a magyar tánc összefoglaló, megjelentek a zenészkönyvek, ugye a hangszerezzen, a dudazene, és így tovább, és így tovább. Tehát lényegében megjelent Magyarországon egy olyan piac, egy értelmiségi piac, aki ennek az írásbeliségét és a hangzóanyagát kereste. És erre kialakult ugye egy nagyon színvonalos hangzó, nevezzük lemezkiadást összefoglalva, és egy könyvkiadást, amit a Planétás kiadóval képviselnek.

április 17-én 86 éves korában elhunyt Lelkes Lajost, valamint Halmos Bélát hallották az előbbi percekben. A műsor, melynek szerkesztője Dévai János volt, 2007-ben hangzott el a Magyar Rádióban. Ezzel a beszélgetéssel emlékeztünk Lelkes Lajosra, kinek búcsúztatása június 12-én lesz, és kinek táncosként, néptánccal foglalkozó szakemberként és könyvkiadóként annyi mindent köszönhetünk. Fia, Lelkes András, a Tükrös Zenekar bőgőse, és ennek a zenekarnak prímása az immár Halmos Béla vándordíjas Koncz Gergely is, tehát tőlük szól Nagysajói Magyar Lakodalmi Kísérő, Menyasszony Tánc és Deálungó.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat Maradva a mezőségen egy magyar-szlováti összeállítás zárja. Koncz Gergely 2024-ben megjelent Vegyes gyümölcs című albumáról. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Június 9-e, kedd van, indul a Népek dalai. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A programban ezen a héten a vadonatúj világzenékre fókuszálunk. Hallunk például a mai műsor első órájában új világzenét Nagy-Britanniából, illetve barbadoszi muzsikusok közreműködésével is. Kellemes rádiózást mindenkinek. A programot ma este Tájföldön indítjuk. A dal előadója Salin, a címe pedig Rammana.

Adankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Rengeteg újdonságot játszunk egész héten a világzenei szintérről, ilyen a következő dal is. Nem sokára a londoni Kollektíva zenekar Ayu Ayu című dalát hallgatjuk meg. A 9 tagú női muzsikusokból álló csapat az afrolatin zene és a jazz műfajait vegyíti alkotásaiban. Imádják az ezekben a műfajokban megvalósítható zenei szabadságot, ezért saját bevallásuk szerint még véletlenül sem szeretnék egyetlen műfajba bezárni művészetüket, zenéjüket. Hangzásukban erős ütőhangszeres alapok, feszes fúvós témák és jazzes harmóniák kapcsolódnak össze. Miközben a 70-es évek New Yorki latin jazz világának hatása is érezhető rajtuk. A Kollektíva számára a közös alkotás nem hierarchiára épül, hanem figyelemre, a már említett szabadságra és egymás zenei ötleteinek támogatására és megvalósítására. A következő dal az Ayu Ayu, ebből a nyitott, lendületes és sokfelől táplálkozó zenei világból ad ízelítőt. Hallgassuk a brit Kollektíva zenekar 2026-os világzenéjét, ime az Ayu.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok újdonságot hallanak műsorunkban, a következő is egy új világzene. Elijah Minellivel folytatjuk, az elmúlt évek egyik legígéretesebb előadójával, akinek muzsikájában a reggae, a dub és a folk zene sajátos, lassan hömpögő hangzása áll össze. A hamarosan hallható Kánoán földje című dalban Dennis Bowell is közreműködik, aki a brit reggae és dub meghatározó alakja. Zenészként, producerként és hangmérnökként is évtizedek óta formálja ezt a világot munkáival. A 70-es évektől kezdve számos előadót támogatott, például a nigériai származású Fela Kutit, az afrobeat műfajának megteremtőjét. A hamarosan hallható Canaan Land című dal, ahogy nyilatkozta, részéről nem pusztán egyszerű vendégszereplés, hanem egy izgalmas együttműködés, ahol két különböző nemzedék találkozik. Elijah Minelli különös, bensőséges dalszerzői világa Bowell hangmérnöki profizmusával és tapasztalataival kapcsolódik össze. Hallgassuk közös dalukat, Elijah

Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. A Pesodrom zenekarral folytatjuk. A csapat 99-ben alakult, és a nevének jelentése Üld meg az utat. A csapat viharos gyorsasággal robbant be a köztudatba, hiszen semmivel össze nem téveszthető hangzásviláguk stílusteremtőnek bizonyult. Zenéjükben kelet-európai és balkáni kultúrák jelennek meg, így a magyar, a cigány, a román, a szerb vagy a bolgár. Igazi koncertzenekar lett a Pesodrom, olyan világsztárokkal is játszhatott együtt, mint Oscar Peterson, Chick Corea, Aldi Meola, Keith Jarrett vagy Marcus Miller. A legnagyobb sikert a Montreali Jazz Fesztiválon érték el, ahol a központi színpadon főműsoridőben, négy ízben alkalmanként 35 ezer ember előtt adtak koncertet. 2005-ben jelent meg egy válogatáslemez, amikor én még kisrác voltam, Tisztelgés az Illés zenekar előtt ezzel a címmel. 13 akkori magyar előadó elevenítette fel a legendás Illés legjobb dalait. A korong csúcspontja a Besodrom címadó átirata, elképesztően izgalmas feldolgozásban, a megszokott balkáni húzós, fúvósok mellett ska ritmusokkal. Hallgassuk is, a Besodrom játszik, íme a régi Illés zene, amikor én még kis

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, friss világzenével Finnországból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék egészen éjfélig. Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok világzenei újdonsággal. Nem sokára egy vadonatúj kongói muzsikát hallunk. Aztán adunk világzenét, frisset Dél-Amerikából, Perúból is. Most pedig irány Skandinávia, Finnország. Jaakko Laitinen dala következik. A filozófia.

A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő dal is. A kongói rumba egyik nagy gitárosa, Sidán Mbenza érkezik már is hozzánk egy dallal, Rumba Afrika című korongjáról. A 2025-ben megjelent lemez 16 év szünetet követően jött ki, éppen abban az évben, amikor 75. születésnapját ünnepelte. Mbenza pályája a 60-as évek végén indult. Meghatározó volt életében Párizs, ahol az afrikai és karibi zenészek pezsgő közegének keresett stúdiógitárosa lett. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy 2020-ban Shakira és Jennifer Lopez közös fellépését kísérte gitáron a Super Bowl szünetében. Korongja a Rumba Afrika egyszerre idézi meg a kongói rumba és a kubai hatásokból táplálkozó afrikai tánczene világát. A korongon a vendégénekesek között ott van a nem sokára hallható kongói Malage de Lugendo, aki egyben levezlovas és zeneszerző is. A vendégművészek azonban csak színesítik a muzsikát, amelynek középpontjában végig Mbenza elegáns, aprólékosan kidolgozott gitárjátéka áll. Kongói világzenét hallunk a Dankó Rádióban. Sidán Mbenza felvétele következik. Ez a Karoya

Itt a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ezen a héten rengeteg újdonsággal rukkolunk elő, sok-sok új világzene a színtérről, ilyen a következő dal is Dél-Amerikából. Egy különleges hangzásvilágú dallal folytatjuk Perúból, a Pacha Huacay Munan nevű duó a spanyol hódítás előtti idők hangszereit szólaltatja meg, de nem múzeumi tárgyként tekint rájuk, hanem élő zenei lehetőségként. Dimitri Manga Chávez és Ricardo López Alca zenészként és kutatóként fordulnak az andoki és perui partvidék régészeti lelőhelyeiről ismert hangszerek felé. Ezek az eszközök eredeti formájukban maradtak fenn, arról viszont alig tudni valamit, hogyan játszottak rajtuk egykor. A Pacha Huacay Munan ezért nem egyszerűen rekonstruál, hanem új zenei nyelvet alkot, olyat, amelyben a pelikáncsontból készült fuvolák, a sípázák, a részcsengők és a kerámia fuvolák hangja a modern zenei hangzások igényével szólal meg. Sajátos, archaikus és mégis friss zenei tér nyílik meg előttünk, néhol komoly, néhol játékos árnyalatokkal. Hallgassuk a Pacha Huacay Munan felvételét, 2025-ös világzene Perú.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Tankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Tankó Rádióban éjfélig.

Itt a Tankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatást hallják. Egy vasmegyei tambura zenekar, a Koprive következik. Vezetőjük Filipovics Rajmund a Tankó Rádiónak elmesélte, mit is jelent a zenekar neve, a Koprive. Horvátul annyit tesz, csalánok. A névválasztás a tisztelet jele, hiszen a zenekar tagjait egy szentpéterfai tambura tanár oktatta, aki mindig azt mondogatta, amikor a növendékek órára gyülekeztek, hogy este van, a csalánok ébredeznek. A csalán ugye nappal nyugvó állapotban van, és éjszaka élet fel igazán. Ilyenek voltak a tanulók is, a későbbi Koprive zenekar tagjai. 2018-as lemezükről következik most egy dal, a Tadina Splitska Nos, vagyis egy gyönyörű spliti éjszaka. Hallgassuk a vasmegyei Koprive zenekart.

0: rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Malaviból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban még egy szűk órán keresztül. A héten a világzenei újdonságokra fókuszálunk. Például hallunk majd vadonatúj muzsikát az Amerikai Egyesült Államokból, William Prince-től. Aztán meghallgatjuk a Kerekes Band és a Dalinda vadonatúj együttműködésének eredményét. Egy csodálatos álomszőtte dalt, nem sokára szólt. Aztán klasszikusokra is jut időnk, például a Bob Marley féle One Love-ra. Most pedig szóljon új világzene Malaviból, ahogyan ígértem, 2025-ből a Madalitso band játszik.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A kanadai Manitoba tartományban fekvő Peggy's First Nation közösségéből indult el, és 2026-os albumán éppen ehhez a helyhez keresi vissza az utat következő előadónk William Prince. A Further from the Country című korong már címében is ezt a belső távolságot méri fel. Mit jelent elhagyni az otthont, karriert építeni, és közben nem felejteni a gyökereket, azt, hogy honnan is érkezett az ember. Prince zenéje ezen a korongon a bátrabb, rockosabb hangzás felé nyit, miközben a dalok nagyon személyesek maradnak. Szó van bennük az otthonhoz fűződő ellentmondásos viszonyról, az őslakos művészként megélt előítéletekről és az apjához fűződő emlékeiről is. A lemez gyakorlatilag egy önéletrajzi vallomás, amelyen keresztül William Prince egyrészt a saját közösségét szeretné megmutatni a világnak, másrészt azt a hatalmas utat, amely során a nincstelenségből, ahogy egykor még zálogba kellett adnia a gitárját, odáig, hogy már Willie Nelsonnal lépett fel, szóval a legnépszerűbb színpadok kedvence lett. Következzen most William Prince muzsikája 2026-ból a Dankó Rádióban, Unrolls the Wheel.

where I'm going. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Különleges zenékkel a világ minden részén.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. A héten sok világzenei újdonságot hallanak nálunk, ilyen a következő is itthonról. Nem sokára a többszörös fonogram díjas, az etnofunk képviselőjeként ismert Kerekes Band, valamint a Pár Julianna, Nádasdy Fanni és Tímár Sára alkotta Dalinda következik. Ez utóbbi csapat a magyar népdalokat női nézőpontból egyszerre autentikus és mai hangon formálja meg. A Vadon című korong két erős zenei világ találkozása tehát. A Kerekes Band magyar népzenei alapokat kapcsol össze, fánkos, jazzes, rockos és elektronikus elemekkel. Most azonban akusztikusabb hangszerelésben szólal meg. Még a Dalinda a tiszta, tradicionális női ének a kapella közegéből lép ki a zenekari kíséret felé. A korong nem csak egymás mellé teszi ezt a két világot, hanem közös teret nyit nekik, ahol a ritmus, az ösztönös zenei energia és az érzékeny vokális megszólalás mind-mind egymást erősíti. Egy gyönyörű felvételt hallgatunk meg tőlük mesterien kidolgozott harmonikus részletekkel. Következzen a Kerekes Band és a Dalinda közös 2026-os muzsikája, az Álom.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A népek dalait hallják, világzenei válogatásunkat. Latin ritmusok következnek, az Orquesta Acocán játszik, amely a kubai zene újraértelmezésének izgalmas képviselője. A formáció alapítója és zenei vezetője Michael Eckroth az 50-es évek mambo stílusát idézi meg, modern ritmusokkal és dallamokkal gazdagítva új életet lehelve a klasszikus műfajba. A mambo az 50-es években vált népszerűvé az Egyesült Államokban. A stílusra jellemző a domináns ütem, amelyet a dobok és az ütő hangszerek hoznak létre. A tánc gyors és ritmikus, általában párban táncolják, és van benne egy úgynevezett merengi csípő mozgás, ami azt jelenti, hogy a csípő a táncoló lábakhoz képest késleltetve mozog. A zenészek improvizációs képességei és az élő fellépéseken megjelenő spontán zenei megoldások mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az Orquesta Acocán hangzása igazán különleges és életteli legyen. Ahogyan Eckroth mondja, az improvizáció, a pillanatnyi döntések és a variációk adják a zene varázsát. 2024-ben Caracoles címmel jelent meg lemezük. Ez pedig kiváló példája annak, hogy hogyan ötvözik az afrokubai hagyományokat a modern zenei hatásokkal. Hallgassunk egy dalt erről a korongról, íme a

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A világzenei válogatást hallották. Köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is. 9-től éjfélig hasonló világzenei válogatásban lehet részük. A gyártásvezető Sztányolszky Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor volt. Búcsúzik a népek dalai, szerkesztőműsor vezetője Szabó Tamást hallották. Az éjszakai dalcsokor következik mindjárt a himnusz után. Találkozzunk holnap este is.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a falon.

Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, szépen kérlek, ne menj le a tóra, mert oda járnak fürödni a lányok. Gólya madár, szégyen ne hozz rájuk, oda jár

mélyén, kis patak szélén, párjával csendesen élt egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell,

És a vén ember eltipeg csendben, hóna alatt a kopott hegedű. Alig bír járni, a lábain állni, de szívében mégis ott

Cseng lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, mannulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

halva találja, s beszól az ajtó, urak, jó mulatás.

interjú. Rába Szent Andráson FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Szeretlek, e szónál nincs szebb a világon. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kezdődik már is a Húsz csak prímás, itt a Dankó Rádióban. A következő 1 órában tartsanak velünk, hogyha tehetik. Alpár Géza és Deák Rózsa hallgatójával kezdjük adásunkat, és egy olyan felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2023. november 9-én Sánta Zsolttal és Nyári László zenekarával. Utána archív felvételről, Szántó Gyulától 2 dalt is meghallgathatunk, Perbeszálltam a szívemmel és Kék a búzavirág. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Paprika Show. Ez a címe Hevesi József és Marcelli Frigyes frissének, melyet nem sokára itt a Dankó Rádióban Gránát Zsuzsa énekel el. De előtte még meghallgathatjuk Sándor Jenő és Kellér Dezső Csak azért iszom én című csádását a 2023-as év életműdíjasától. Ő Bokor János, akinek már is Tordai Zoltán zenekara muzsikál.

0: igaz lesz talán.
1: Három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak prímásában. Az első Budapesten készült a Sára Sándor vetítő és koncertteremben, a második Cserszeg Tomajon, a harmadik pedig egy váli felvétel. Ez utóbbi előadói Bányai Márton és Miskolci Balogh Zoltán zenekara. A Szegedi Sürgőny Pózna címmel hallunk egy csárdást, mely Kalmár Tibor dala. Előtte egy friss szól, Farkas Sándor és Zempléni Árpád szerzeménye, Hajlik a rózsafa. Tarnai Kis Lászlónak Szalai Antal együttese játszik. Mészáros János Elek pedig Erős Béla hallgatójával érkezik, valamint Bangó János zenekarával. A dal címe Asszony lesz a lányból.

Fele most még szomjasabb a szám. Drolton küldött tegnap csókokat a papám. Ezért fele most még szomjasabb a szám.

Önök továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallgatják, ez benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás, melyet már is egy hallgatóval folytatunk. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Szóka Júlia énekli el Magyar Imre és Kodai László dalát. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel, Varga Jenő zenekarának közreműködésével. Utána pedig Dankó Pista egyik csárdását hallgathatjuk, azt a dalt, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk negyedik helyezettje volt. Jegenyefán fészket rak a csóka, majd Szeredi Krisztina énekli a dalt ifjabb Sánta Ferenc zenekarával.

hallod-e nótás, füttyös, szép madár? Boros Jolán énekli el nem sokára Huber Gyula és Heródek Sándor névfrissét. A felvételen Olá Kámánté zenekarát is halljuk. Előtte pedig Lakatos Sándorék muzsikálnak, Hadai Győző és Szántó Ferenc csárdása következik, Én sosem vitatom, már is Pere János dalol.

0: a végezdemetet nem tart a hurrahatató, reggeli kapta szépen helyére az ember.
1: Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. Úgy néztem rád, volt-e már szívedben fájdalom? Százados úr péntek reggel, táncba hív a nóta engem, ezek a dalok következnek. A Friss Szántó Ferenc és Deák Rózsa szerzeménye nem sokára Gergely Annától és Albert István zenekarától lesz hallható. Előtte Kapi Gábor saját dalát énekli Johann János zenekarának közreműködésével. A Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorából Csorba Gyula és Szántó Ferenc dalát játsszuk, méghozzá Dóka Zsuzsa és ifja Berki Béla zenekarának tolmácsolásában. De még előtte hallgassuk meg a 2024-es év magyar nótadíjasát, Tolnai Andrást, tőle pedig Huszár Katalin és Almádi Rudolf dalát, Úgy néztem rád, már is Németh Csicsó József zenekara muzsikál.

Jaj, de szép kék szeme van magának. Ez a felvétel is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Kis Angyal Ernő dalát nem sokára Buta Árpád Attila énekli, akinek Balázs Tamás és zenekara muzsikál, de előtte még hallgassuk meg Talabér Erzsébettől Kondor Ernő hallgatóját Zöldbe borult nyár elején.

Semmi babám, semmi. Ez volt az imént hallott dal címe, Barabás Sári volt az előadó. Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el, így hát el kell köszönnöm önöktől, teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha tehetik. Morvai Noémi búcsúzik önöktől, viszont hallásra. Csárdás és friss jön még Devecseri Dankó klubos felvételünkről, Danyi Lőrinctől és zenekarától. Viszont hallásra.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban talpalávaló népzeneket.